0: to the hits. It's Faster's
1: Limited 2. All the hits. These are my hits.
2: FM 87.6.
3: Fun FM.
2: Fun FM Rádió.
4: Főleg zene.
5: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
6: Fun FM Rádió.
5: Főleg zene.

velünk kerek a nap. FM 87,6 Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene.

Én is látom, hogy a világ rossz, nem tudom, lesz-e még világos. De ha sötét is ez a világ, valahogy szebb a te szemeden át. Apró dolgok veled ezek, a közös csend, ha belé feledkezek, az a úton fel.

0: is evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelet.
1: Fültől fülig, fenefem.
2: Fedezd fel, milyen, ha csak úgy belemész, élvezd fesztelen.
1: FM 87.6.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.
1: Ooh.

Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Fun FM Rádió. Fülig zene.

0: Nálunk a Mikó vár. A Petőfi utca. A Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

Ha megkérem, tölt is nekem, s elfelejtem, hogy milyen a mélyben várni.

0: sláger.
1: Minden sláger.
0: Nálunk szól.
2: Hi everybody, this is David Guetta and you're listening to my new single.
0: Napjaink legjobbjai.
3: Hands up for your colors.
4: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
1: Fun FM Rádió.
0: Fun FM Rádió. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
1: Fülig zene.
0: Fülig zene.

0: zene, fülig magyar, ez a Magyar Zenék órája.
1: Megállás nélkül, Fan FM, fülig zene.
0: A jóból sosem elég, Magyar Zenék órája.
1: Megállás nélkül, Fan FM,

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Miután a piacvezető Petrom kedd délután literenként 15 banival drágított, szinte minden töltőállomásnál, tovább emelkedett az üzemanyagára. A pecoonline.ro Ármonitor adatai szerint az OMV, a Rompetrol, a MOL és a Szokár is ugyanennyivel drágított. A benzinára a Petromnál 9,47 baniba, az OMV-nél és MOL-nál 9,53 baniba kerül. A standard gázolaj esetében árcsökkentést hajtottak végre. Stabilitást, de ezzel együtt politikai elit cseréjét és gazdasági reformokat akar a romániai lakosság túlnyomó többsége. Derül ki az Inscop Research legfrissebb közvéleménykutatásából. A felmérés szerint a megkérdezettek csaknem 88%-a ért egyet azzal, hogy az országnak politikai konfliktusok helyett kiszámíthatóságra van szüksége. Ugyanakkor 10-ből csaknem 7 válaszadó a jelenlegi politikai vezetőréteg teljes megújítását szorgalmazza. A válaszadók több mint 45%-a szerint a gazdasági reformokat a népszerűtlenségük ellenére is folytatni kell. Ezt leginkább a felsőfokú végzettségűek és a bukarestiek támogatják. Ezzel szemben a megkérdezettek közelfele úgy véli, az államnak mindenáron meg kell védenie a lakosságot, még akkor is, ha emiatt képtelenné válik az államadósság törlesztésére. Ez utóbbi álláspontot főként az AUR szavazói és a vidéki lakosok osztják. A Tisza párt határozottan kiáll a határon túli és diaszporában élő magyar közösségek mellett, ugyanakkor felszámolná azt a gyakorlatot, amely szerint a nemzeti támogatások politikai befolyásszerzésre is szolgálhattak, közölte Tarz Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős magyar miniszter. A politikus hangsúlyozta, megőrzik az elmúlt évek előremutató nemzetpolitikai intézkedéseit és a külhoni támogatásokat is, ugyanakkor átlátható rendszert vezetnének be, amely szerinte mentes a politikai nyomás gyakorlástól. Július 1-től mélyebben a zsebükbe kell nyúlniuk azoknak, akik utólagosan szeretnének szolgálati időt, köznyelven régiséget vásárolni a nyugdíjhoz. Miután a kormány döntése értelmében az országos bruttó minimálbér 4050 lejről 4325 lejre emelkedik, automatikusan nő az önkéntes társadalombiztosítási szerződések minimális díja is. A bukaresti nyugdíjpénztár tájékoztatása szerint a havi minimális járulék összege a jelenlegi 1013 lejről 1082 lejre nő. Ez azt jelenti, hogy júliustól egyetlen év szolgálati idő megvásárlása már csaknem 13 ezer lejbe kerül majd. A hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy az emelés a már folyamatban lévő szerződésekre is vonatkozik, így azoknak is ki kell fizetniük a minimálbéremelésből adódó különbözetet, akik a járulékot akár egy évre előre törlesztették. Önkéntes nyugdíjbiztosítást legfeljebb 6 évre visszamenőleg azok köthetnek, akiknek a kérdéses időszakban nem volt munkaviszonyuk, és nem teljesítettek katonai szolgálatot, vagy nem végezték egyetemi tanulmányaikat. Adathalász e-mailekre figyelmezteti ügyfeleit az Elektrika. A csalók hamis villanyszámlákat küldenek, amelyek fizetésre szólítanak fel, és gyanús linkek megnyitását kérik személyes vagy banki adatok megszerzésére. A vállalat hangsúlyozza, hivatalos levelei kizárólag a kukac.elektrika.furnizare.ro végződésű domain címekről érkeznek, és soha nem kérnek bizalmas adatokat nem hivatalos csatornákon. Az ügyfeleket arra kérik, hogy ne kattintsanak ismeretlen linkekre, és ellenőrizzék, hogy a fizetési oldalak biztonságosak-e. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint valamelyest megvastagszik a gomoly felhőzet, változóan felhős égbolt mellett marad a száraz, javarészt napos időjárás, azonban az elmúlt napokhoz képest érezhetően csökken a nappali átlag hőmérséklet. A reggeli órákban a hőmérők higanyszála 9 fokig süllyed, napközben a csúcsérték 20-22 foknál nem emelkedik magasabbra.
0: A hírek után vissza a kotyogóba Günther Ottóval.

0: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. 15 éve változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben az ananász kilója 6 lej 99 bani a Lidl Plusszal, és a hazai tök kilója 4 lej 99 bani a Lidl Plusszal. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: Óvd meg megtakarításaidat a 4 hónapos futamidejű Fresh Money euróbetéttel, évi 2,5%-os kamattal, valamint Benere árfolyamon számított lej euró, euró lej devizaváltással a Smart Hour keretében a Smart Mobile alkalmazásban. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: A Dakota Security fegyver és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni. Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752 és 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
3: Reklámot hallottak.

0: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
1: Az Eco Tiny House csapata új kollégákat keres a termelésbe. Ha szeretsz alkotni, kétkezi munkát végezni és egy összetartó csapat része lennél, nálunk a helyed. Szakképzett és szakképzetlen munkatársak jelentkezését is várjuk kisházaink építéséhez. Stabil munkahely, fejlődési lehetőség, rövid péntek és támogató csapat vár rád Csíkszeredában. Jelentkezz most a hellokukac@ecotini.house e-mail címen, vagy személyesen a régi Fonoda épületében, a Szentlélek utca 68 szám alatt. Eco Tiny House. Légy büszke arra, amit építesz.
0: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: 15 éve a Lidl-nél megtalálsz mindent, amire vágysz, és azt is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Csütörtöktől csap le a cson nélküli szeletelt sert és nyakkarajra 100 g-onként 2 lej 19 baniért, az 1 kg-os Gelatelli vegyes prémium fagylaltra 17 lej 99 baniért, és az 1 literes univerzális Domestos Extended Powerre 9 lej 99 baniért. Jelentkezz a Lidl Plus születésnapi nyereményjátékára, és nyerd meg az 5 teljes csomag egyikét a spanyol nagydíjra, vagy más nyereményeket, amelyekről még nem is tudtad, hogy szeretnéd. Időket. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Hackó, te milyen jól festesz?
3: Vakolok főnök, de kösz.
2: A festőnadrágodra gondoltam. Menő.
3: Ja, azt meg a héra vakolatok mellé kaptam. Meg az ajándékalapozót is. Dupla akció a Sazinál. Májusban minden héra vakolathoz ajándékalapozót adunk. Sőt, ha legalább 250 leértékben vásárolsz bármilyen trilag festéket vagy vakolatot, prémium munkaruhát választhatsz ajándékba. Héra fa festékek és vakolatok. Hosszantartó minőség, lenyűgöző színek. Keresd a Sazi üzletekben.
4: A tavasz színeit és ízeit tárja az olvasók elé a Székely Konyha és Kert gasztromagazin májusi lapszáma. Szakácsunk Szőcselőt a szezon nyitó grillpartihoz ajánl fogásokat, Vitos Dorottya dietetikusunk a tápláló saláták titkait osztja meg. Ellátogatunk Homorodremetére megkóstolni ladó hunor salátáit. Hal specialistánk Kicsi Zsiga sügért és süllőt készít. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.ro oldalán.
0: Amikor felbőg a motor, önkéntelenül is megremegsz. A szűk kanyarokban, a torkodban dobog a szíved. A Fan FM segít, hogy átéld az egyedülálló izgalmakat a Hargita Challenge-en. Június 12-14, Csíkszereda, a Hargita fürdő egyedülálló természeti környezetében. A rendezvény szervezője az AT Motorsport és Csíkszereda Városháza. Támogatói Hargita megye tanácsa, a Hargita megyei sportigazgatóságon keresztül. Visit Hargita, a Generali, a Heineken és az Unicredit Leasing. Az esemény média partnere a Fan FM Rádió.
5: Reklámot hallottak.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

6 perc maradt hátra, hamarosan érkeznek a friss hírek, információk a Fan FM hírszolgálattól. Előtte azonban szerintem a csillagjegyek felvonulnak előttünk, és hozzák az információkat. A Kós most jobban érzi, mire van szüksége ahhoz, hogy jól menjenek a dolgai. Egyszerre akar gyors lenni és pontos, ami néha feszültséget okoz. Egy társalgás hirtelen mélyre mehet, de nem kell megijedni tőle. Kényelmes tempóban indul a bikának a mai napja, és ez jó, így könnyebb lesz, ha nem akarja siettetni a folyamatokat. A családi térben most különösen fontos az otthonosság, egy közös vacsora vagy filmes est sokat adhat. Élénk nap sok üzenettel és mozgással, könnyen ráhangolódik másokra az ikrek, és ez jó beszélgetéseket hozhat. Párkapcsolatban új téma kerül elő, ami friss levegőt hoz a kettejük dinamikájába. Most érzékenyebben észleli a rák, mire van szüksége érzelmileg. Jól esik az otthoni biztonság, mégis megcsillan a vágy, hogy egy kicsit talán jó lenne kilépni a megszokásból. Ma észrevehetően több figyelmet kap az oroszlán, és ezzel most jól bánik. A személyes kisugárzása meleg, vonzó, ez a párkapcsolatának pedig kifejezetten jót tesz. Ez a nap arra jó a szűz életében, hogy apránként helyre tegye, ami eddig csúszkált. Jól esik a rend, és most nem is érzi nyűgnek a praktikus tennivalókat. Párkapcsolatban az őszinte, konkrét mondatok működnek most a leginkább. Mérleg, ma könnyen kapcsolódik és finoman hangolódik a többiekre. Párkapcsolatban a kedves figyelem viszi előrébb, mint a nagy gesztusok. Ha szingli, egy hétköznapi helyzetben, boltban, buszon, egy rövid sorban állással jöhet egy kellemes ismerkedés. Érzelmileg mélyebb tónusú nap várja a Skorpiót, de ez most nem nehéz, inkább őszinte. Párkapcsolatban előkerülhet egy téma, amit halogatnak, és végre sikerül nyíltan beszélni róla. Ha szingli, valaki kíváncsivá teszi, nem a leglátványosabb, mégis van benne valami, amit nem tud elengedni. Frissítő energiák jönnek a nyilas életében, új ötletek, új utak, akár csak a fejében. Egy közös jövőkép felvázolása most igen-igen inspiráló lehet, viszont utazással, tanulással vagy hobbival kapcsolatos közegben összefuthat akár egy teljesen új idegennel. Bak rendezett, fókuszált napra számíthat, ami pont önnek kifejezetten jót tesz, ha tudja, hogy mit akar, és azt is tudja, hogy miben számíthat a másikra. Szellemi pesgés, sok ötlet, gyors kapcsolódások jellemzik a vízöntő napját. Ha a szingli, egy online üzenet vagy közösségi térben váltott megjegyzés érdekes irányt hozhat az életében. Ma finoman ráhangolódik a környezetére a halak, és olyan jeleket is észrevesz, amik másnak esetleg rá rejtve maradnak. Ha teret ad egymás érzéseinek, akár egy családtaggal, akár a kedves párjával, az bizony teljesen új dimenziókat nyit a jövőben.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: A Parajdi sóvány elárasztása után egy évvel Hargita megye prefektusa Petres Sándor kijelentette, a történtek gazdasági és társadalmi hatásai továbbra is érzékelhetők. A prefektus az Ager Pressnek elmondta, a bányakatasztrófa után egy rendkívül intenzív és nehéz időszak következett. Most ugyan kisebb az intenzitás, de a helyzet továbbra is nagyon súlyos, jelentette ki Petres. Hozzátéve, hogy a középtávú következmények a település és a térség gazdaságában, valamint a lakosság hangulatában is megmutatkoznak. Petres Sándor szerint a hatóságok továbbra is igyekeznek megmenteni a térség stabilizálásához és a hasonló incidensek megelőzéséhez szükséges infrastrukturális beruházásokat. Ezzel a Koronpatak medrében végzett munkálatokra és a Román Vízügyi Igazgatóság árvízvédelmi és mederterelési beruházásaira utalt. Hozzátette, hogy a megyei hatóságok továbbra is kapcsolatban vannak a helyi önkormányzattal, valamint a parajdiakkal, ugyanakkor elismerte, hogy a helyzet egyáltalán nem kedvező. Az észak-erdélyi autópálya Berettyó-Széplak és Bisztra-Terebes közötti szakaszának közel 80%-a elkészült, így jó esély van arra, hogy az év végéig megnyissák a forgalom előtt, közölte Krisztián Pisztol, a közúti infrastruktúrát kezelő országos társasága Cseneáire vezérigazgatója. Elmondása szerint a 26,35 kilométeres szakaszon a román konstrukciárbású vállalat 610 munkással és 268 munkagéppel dolgozik. Az autópálya folytonosságát biztosító építményeknél is jól haladnak a munkálatok, ami növeli az esélyét annak, hogy még az idén meginduljon a közlekedés ezen a szakaszon. A vezérigazgató biztatónak tartja, hogy a Berettyó-Széplak melletti víztározó fölött átívelő híd 97%-a, a Szoldobágy-völgy feletti 320 méteres viaduknak pedig a 85%-a már felépült. A képviselőház által szerdán elfogadott törvénytervezet 15 eurós állami támogatást vezet be mély családonként a méhészek számára. A támogatás ideiglenes jellegű a 2026-2028-as időszakban hivatott segítséget nyújtani a romániai méhészeknek. Azok a méhészek igényelhetik a támogatást, akik 2025. december végén szerepeltek mély családokkal az országos nyilvántartásban, és van méhészeti engedélyük, illetve nincsenek csődeljárás alatt a támogatás regisztrálása idején. A kedvezményezettek évente egy összegben kapták meg a támogatást, mély családonként 15 eurót. A jogszabály tervezetet a szenátus már elfogadta, a képviselőház döntőházként szavazott róla, írja az Ager Press. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon a változóan felhős égbolt mellett marad a száraz időjárás, azonban a gomoly felhőzet zavarja a napsütést, ugyanakkor a szél valamelyest ronthat a hőérzeten. 14 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, az előrejelzés szerint a csúcsérték 20-22 foknál nem emelkedik magasabbra. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
2: A hírek után
0: vissza a kotyogóba.
2: A kotyogóba.
0: Günther Ottóval.
1: Május 28-a van, csütörtök, 8 óra múlt 4 perccel. Jó reggelt kívánok mindenkinek, én Günther Otto vagyok, köszöntöm Önöket Fülig zenékkel. Az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai között sorakoznak Luke Combs, Madonna, Sabrina Carpenter, Michael Schulte, Ella Langley, Mort Sheba és még sokan mások. Tartsanak velem, kávézzünk együtt!
0: Ébredj a várossal! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Szólunk a kocsiban, az irodában és a szívedben. FM 87,6. Csíkszered a saját hangja.

0: Figyelj, te tényleg komolyan gondolod, hogy vegyünk fel egy hitelt a nyaralásra?
1: Igen, miért?
0: Nem tudom, inkább fordítsunk valamit a házra.
1: De hát eddig is mindig a házzal foglalkoztunk. Most foglalkozunk egy kicsit magunkkal is. És mondok még valamit. Anna nem arra fog emlékezni, hogy lecseréltük a kanapét, vagy felújítottuk a konyhát. Arra viszont biztosan emlékezni fog, hogy a szüleivel Európában nyaralt.
0: Lehet, hogy igazad van, de hová menjünk?
1: Bárhová. Ahová csak szeretnénk.
2: Bármit szeretnél megvalósítani, bárhová szeretnél eljutni, bármilyen ötleted van, az UniCredit Consumer Financing segít közelebb kerülni hozzá. Személyi kölcsön fix kamattal már 5,99%-tól. THM 9,25%. UniCredit.
1: Olvassa el figyelmesen a szerződésben foglaltakat. Ez a típusú hitel komoly pénzügyi kockázattal jár.
3: Mi a közös a lejben is a forintban? Mindkettő segít, hogy közelebb legyél szeretteidhez. A Raiffeisennél pedig mindkét számlát díjmentesen megkaphatod. Legyél te is a Raiffeisen Bank ügyfele, nyisd lej alapú folyószámlát és díjmentes forintszámlát is kapsz nulla számlavezetési díjjal és Beneré deviza árfolyammal. Részletek a Raiffeisen.ru oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Reklámot hallottak.

0: talk about.
1: Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
2: Fan FM Rádió.
1: Fülig zene.

0: Ella Langley és a Choose in Texas 2025-ből a kalendárium előtt. Jó reggelt kívánok! Május 28-a van, a mai napon Emil, Csanád, illetve Ágoston nevű hallgatóinknak kívánunk egy nagyon boldog névnapot. 118 éve született Ian Fleming, angol író, James Bond figurájának megalkotója. 58 éves a mai napon Kylie Minogue, ausztrál énekesnő, színésznő. Rengeteg ismert slágert adott a világnak, természetesen ezek közül választjuk ki hamarosan az ajándékdalt, amellyel a napünnepeltjeinek kedveskedünk. 288 éve született Joseph Ignace Guillotin, francia orvos, aki a nyaktiló használatával a kivégzettek szenvedéseinek akart könnyíteni. 284 éve nyitották meg az első fedett uszodát. 154 éve született Horger Antal, nyelvész, tanár. 117 éve született Apáth Imre, Kossuth Díjas színész, rendező, forgatókönyvíró. 96 éve New Yorkban a Chrysler Building megnyitotta kapuit a nagy közönség számára. 82 éve született Gladys Knight, 7-szeres Grammy-díjas amerikai énekes dalszerző. A kalendárium rovatunk végével az ajándékdal is elő van készítve, és természetesen mindazokat köszöntjük vele, akik valamilyen szempontból a mai napon ünnepeltnek számítanak. Érkezik Kylie Minogue és a Got to be Certain 1988-ból.
1: Kezdje a napot a kotyogóban, Günther Ottóval. Friss infók, ropogós slágerek és a szokásos reggeli pörgés. Kotyogó. You

0: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. 15 éve változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben az ananász kilója 6 lej 99 bani a Lidl Plusszal, és a hazai tök kilója 4 lej 99 bani a Lidl Plusszal. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vény nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
2: Reklámot hallottak.

0: Akár valamint a Home 2025-ből 3:49 lesz 5 perc múlva. 151 éve jött létre a Szovátai Medvetó, a világ legnagyobb heliotermikus tava. A különleges természeti látványosság 1875. május 27-én délelőtt 11 órakor jött létre, egy rendkívül heves esőzés következtében. A beszámolók szerint a föld beszakadt, elnyelve a környék legelőit, és ezzel egyetlen pillanat alatt megszületett Erdély egyik legismertebb természeti kincse. A medvetó egyébként nem csak mérete miatt számít különlegesnek. A felszínén található édes vízréteg úgy működik, mint egy üvegház, amely megőrzi a mélyben található sós víz melegét. Ezt a jelenséget nevezik heliotermikus hatásnak. A tó évtizedek óta kedvelt gyógyhely, sokan mozgásszervi és nőgyógyászati problémák enyhítésére keresik fel. Nevét jellegzetes formájáról kapta, madártávlatból egy kiterített medvebőrre emlékeztet. A medvetó több mint másfél évszázad a Szovátia és Erdély egyik legismertebb természeti büszkesége. Ha nem járt mostanában arra fele, szerintem érdemes kinézni egy megfelelő időpontot, esetleg, hogyha mondjuk kicsit messzebbi úti célt választ idén nyáron magának, vagy mindkettőt. Tudok 3 gyönyörű és relatív olcsó úti célt, ahová érdemes elutazni még idén nyáron. Hamarosan ezeket is ismertetem.
1: Ha szereti az elmúlt 30 év zenéit, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével.
2: Szombatonként 11-től.

0: Simon Calder brit utazási szakértő szerint bőven akad néhány olyan hely, ami nem csak vizuálisan erős, hanem pénztárca barát, alternatívát is kínál a túlzsúfolt drága klasszikusokkal szemben. Calder három országot emelt ki, amiket szerinte érdemes felírni a 2026-os nyári listára. Nyilván, akinek jó sok pénze van, mindhármat felírhatja, aki meg szerényebb büdzsével rendelkezik, az választ egyet magának. Montenegro, Portugália és Bulgária közül. A közös bennük, hogy mindhárom sokoldalú élményt ígér tengerparttal, természetni látnivalókkal és élhető költségekkel, és ez ugye fontos szempont. Montenegro az egyik legerősebb. Az Adria partján fekvő országot Calder gyönyörűnek és alulértékeltnek tartja. Ott egyszerre vannak jelen a látványos tengerpartok, a nemzeti parkok és a középkori városok. Ráadásul egy friss kutatás szerint Montenegro jelenleg Európa egyik legolcsóbb úti céljának számít. Az ország legismertebb nyári térsége a Kotori-öböl, aminek vonzerejét főként a halászfalvak nyugalma, a meredek hegyoldalak és az öböl látványa adja. Montenegro épp attól vonzó, hogy a mediterrán hangulatot egy nyugodtabb, kevésbé kifutott formában tudja hozni. Portugália már kevésbé titkos tip, de Calder szerint még így is megéri számolni vele, ha valaki sokszínű nyári célpontra vágyik. Az ország erőssége, hogy a városi kultúra, az óceánparti életérzés és a könnyen bejárható régiók egyszerre vannak jelen. A szakértő különösen Lisszabont és a fővárostól nyugatra fekvő helyeket ajánlja. Köztük Cascais-t, Estoril-t és Sintrát. Így aztán van, amiből válogatni. A harmadik ország pedig nem más, mint Bulgária, ahol a pénzünk érezhetően többet ér. Az ország évek óta jelen van a kedvező áru tengerparti úti célok között, de még mindig nem szerepel annyit az elegáns nyári ajánlókban, mint mediterrán vetélytársai. Pedig a bolgár tengerpart stabil nyári opció. Meleg időjárás, puha homokos strandok, jó szállodák és alacsonyabb költségek jellemzik. Épp ez adja az erejét.
1: Étel után puffadás, kell nekem egy változás. Nem használok autót, ebéd után sétálok. Vitamin adagom szép, mérek ásványt, fehérjét. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem. Emésztésem nem enged, enzim hiányban szenved. Próbáld ki a kettős hatású Kebene Enzit, 8 emésztés segítő enzim komplex, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikon. Kebene Enzi, légy enzim. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem. Emésztésem nem enged, enzim hiányban szenved. Próbáld ki a

0: Extended Powerre 999 baniért. Jelentkezz a Lidl Plus születésnapi nyereményjátékára, és nyerd meg az 5 teljes csomag egyikét a spanyol nagydíjra, vagy más nyereményeket, amelyekről még nem is tudtad, hogy szeretnéd őket. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: Nyári táborok a Minervában. A csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49 per A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
2: Antibiotikumot szed? Most már nincs szükség folyamatos emlékeztetőkre, ha probiotikumot is szed. Happy Flor Saccharomyces boulardii az antibiotikummal együtt vehető be. Ez egy étrendkiegészítő. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót.
3: Reklámot hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: A parajdi sóvány elárasztása után egy évvel Hargita megye prefektusa Petre Sándor kijelentette, a történtek gazdasági és társadalmi hatásai továbbra is érzékelhetők. A prefektus az Agile Pressnek elmondta, a bányakatasztrófa után egy rendkívül intenzív és nehéz időszak következett. Most ugyan kisebb az intenzitás, de a helyzet továbbra is nagyon súlyos, jelentette ki Petres. Hozzátéve, hogy a középtávú következmények a település és a térség gazdaságában, valamint a lakosság hangulatában is megmutatkoznak. Petre Sándor szerint a hatóságok továbbra is igyekeznek megmenteni a térség stabilizálásához és a hasonló incidensek megelőzéséhez szükséges infrastrukturális beruházásokat. Ezzel a Koronpatak medrében végzett munkálatokra és a Román Vízügyi Igazgatóság árvízvédelmi és mederterelési beruházásaira utalt. Hozzátette, hogy a megyei hatóságok továbbra is kapcsolatban vannak a helyi önkormányzattal, valamint a parajdiakkal, ugyanakkor elismerte, hogy a helyzet egyáltalán nem kedvező. Az észak-erdélyi autópálya Berettyó-Széplak és Bisztra-Terebes közötti szakaszának közel 80%-a elkészült, így jó esély van arra, hogy az év végéig megnyissák a forgalom előtt, közölte Krisztián Pisztol, a közúti infrastruktúrát kezelő országos társasága Cseneáire vezérigazgatója. Elmondása szerint a 26,35 kilométeres szakaszon a román konstrukciárbás 610 munkással és 268 munkagéppel dolgozik. Az autópálya folytonosságát biztosító építményeknél is jól haladnak a munkálatok, ami növeli az esélyét annak, hogy még az idén meginduljon a közlekedés ezen a szakaszon. A vezérigazgató biztatónak tartja, hogy a Berettyó-Széplak melletti víztározó fölött átívelő híd 97%-a, a Szoldobágy völgy feletti 320 méteres viaduknak pedig a 85%-a már felépült. A képviselőház által szerdán elfogadott törvénytervezet 15 eurós állami támogatást vezet be mély családonként a méhészek számára. A támogatás ideiglenes jellegű a 2026-2028-as időszakban hivatott segítséget nyújtani a romániai méhészeknek. Azok a méhészek igényelhetik a támogatást, akik 2025. december végén szerepeltek mély családokkal az országos nyilvántartásban, és van méhészeti engedélyük, illetve nincsenek csődeljárás alatt a támogatás regisztrálása idején. A kedvezményezettek évente egy összegben kapták meg a támogatást, mély családonként 15 eurót. A jogszabály tervezetet a szenátus már elfogadta, a képviselőház döntőházként szavazott róla, írja az Agile Press. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon a változóan felhős égbolt mellett marad a száraz időjárás, azonban a gomoly felhőzet zavarja a napsütést, ugyanakkor a szél valamelyest ronthat a hőérzeten. 14 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, az előrejelzés szerint a csúcsérték 20-22 foknál nem emelkedik magasabbra. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 9 óra múlt 4 perccel jó reggelt kívánok mindenkinek, én Günther Ottó vagyok, köszöntöm Önöket Fülig zenékkel. Az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai sorakoznak itt nálunk az éterben. Ray Dalton, Oliver Heldens, Stóta Bigél, Regan Lily, Hathaway és még sokan mások biztosítják a zenei alapot a jó hangulatú reggeli kávézáshoz. Ha kedvük van, tartsanak velem!

0: tavasz színeit és ízeit tárja az olvasók elé a Székely Konyha és Kert gasztromagazin májusi lapszáma. Szakácsunk Szőcselőt a szezon nyitó grillpartihoz ajánl fogásokat, Vitos Dorottya dietetikusunk a tápláló saláták titkait osztja meg. Ellátogatunk Homorodremetére megkóstolni Ladó Hunor salátáit. Hal specialistánk Kicsi Zsiga sügért és süllőt készít. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.ro oldalán.
1: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fan FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
1: Az Eco Tiny House csapata új kollégákat keres a termelésbe. Ha szeretsz alkotni, kétkezi munkát végezni és egy összetartó csapat része lennél, nálunk a helyed. Szakképzett és szakképzetlen munkatársak jelentkezését is várjuk kisházaink építéséhez. Stabil munkahely, fejlődési lehetőség, rövid péntek és támogató csapat vár rád Csíkszeredában. Jelentkezz most a hellokukac@ecotini.house e-mail címen, vagy személyesen a régi Fonoda épületében, a Szentlélek utca 68 szám alatt. Eco Tiny House. Légy büszke arra, amit építesz.
0: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fan FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
2: Kávézott már? Mi főzünk önnek. Gotyogó a Fan FM Rádióban, hogy jól induljon a reggel. Remek zenék, hasznos információk, játék, móka és kacagás. Kotyogó Günther Ottóval.
3: Fél tíz lesz, 9 perc múlva. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Tartunk egy jó kis fogadóórát a mai Kotyogóban. Ezúttal a vendégem Sógor Enikő Csíkszereda alpolgármestere. Jó reggelt kívánok.
4: Jó reggelt kívánok.
3: Úgy nézem, hogy azaz nem nézem, mert ez már köztudott tény, hogy kicsikét szűkösebb a költségvetésünk ugyan, de programokban nem szűkölködünk, szerencsére tenném hozzá. És akkor gondoltam, hogy állítsunk fel egy sorrendet abban a témakörökben, ami nekem ide fel van jegyezve. Ugye a tegnapi esemény volt az egyik legérdekesebb, legalábbis a gyerekek számára. Átadták a hangszerparkot a központi parkban. Ez tulajdonképpen miről szól?
4: Hát azt gondolom, hogy az időzítés elég jó, hiszen gyereknap következik, úgyhogy nagyon sok gyereket várunk a parkba a gyereknapra, gondolom jó használatba lesz véve. Ez a hangszerpark nagy megvalósítás, hiszen szinte 4 éve fogtunk neki, tehát ez a romániai közigazgatás buktatóinak a eredménye. Egy inkluzív hangszerparkot adtak át a tegnap a kollégáim, ahol fogyatékkal élő és nem fogyatékkal élő gyermekek együtt játszódhatnak, és bővítettük a meglévő játszóteret pár elemmel, például mászóelem, illetve szülő-baba páros hintával, és egy zenés pannóval. Nagyon izgalmas, többféle hangszert ki lehet próbálni, ha valaki nézte a fotókat a Facebookon, akkor lehetett azt is látni, hogy még az óvonénik is élvezték. Úgyhogy ez a park, ez folyamatosan nyitva lesz, folyamatban van az elkerítése, de ez nem azt jelenti, hogy zárva lesz, mindig is nyitva lesz. Reméljük, hogy nem is a gyerekekre gondolok, hogy nem fognak rá vigyázni, hanem az éjszakai látogatók, de na, hát számítunk arra, hogy tiszteletben tartják, és ha ki is próbálják, a felnőttek is, akkor vigyáznak rá.
3: Feltételezem ugye, hogy a hangszerpark használata éjszaka nem javallott, mert ugye mindennek hangja van.
4: Hát igen.
3: Jó, tehát akkor ez nappali használatra elsősorban mindenek előtt tenném hozzá. Közeledik a gyermeknap, ugye ahogy fogalmazott, a kettő összekapcsolható, és nyilván a gyermeknap során is számos érdekesség, és tényleg játék, móka és kacagás várja elsősorban a gyerekeket. Hogy és milyen formában kapcsolódik be ebbe a városháza?
4: Csak is a városháza szervezi, hogy így mondjam, már évek óta. Bekapcsolunk viszont nagyon sok civil szervezetet, intézményt, és egy nagyon szép színes program állt össze, tehát a Nemzetközi Gyermeknap alkalmából szerintem megtelik az egész városközpont, a promenádtól a parkig, de nagyon sok helyszínünk van, tehát a Szabadság téren, a promenádon, a Majláth Gusztáv téren, illetve az idén a Tektum Company is egy nagyon érdekes programmal jelentkezik, a csíkszeredai Baromtér utca 52 szám alatti.
3: Jó, ez hol van?
4: Helyszínén. Hát ez a vasúttal párhuzamos utca, és ott van egy telephelyük, de a pontos informálódást azt a létrehozott esemény Facebook esemény lapján, illetve a város honlapján meg lehet ejteni, hiszen itt most nehéz megjegyezni. De mint említettem, a központi parkban játékos alkotással teli foglalkozásokra várjuk, ahol saját kezüleg kipróbálhatnak egy csomó kézműves módszert, miközben felfedezhetik a természet értékeit is. A színpadon gyermekkoncert, gyermekeknek szóló koncertek lesznek, 11-től Bíró Julcsi és a Lelkes Zenekar lép fel egy népmese történetre fűzött előadást. 16:30 a Tekergők együttes Égenföldön interaktív családi koncertjére kerül sor, valamint este 18:00 a Halvirág Bábszínház előadásra, Bábszínház Libegő Madár című előadására. Nyilván ezek mind családos programok, szerintem a szülők is fogják élvezni ezeket az előadásokat. A Szabadság téren 10-től 2-ig a készenlét és közszolgálati járművek bemutatójára kerül sor.
3: Ezt imádják a gyerekek.
4: Ez már hagyományszerű, fel lehet kapaszkodni érdekes járgányokra, de a helyi autóbusz társaságunk, a Csiki Transz egy rövid városnéző körútra is hívja a kíváncsiakat, emellett motoros versenyautó bemutató is várja az érdeklődőket. A Promenádon szintén 10-kor kezdődik, este 7-ig helyi kézműves termékek vására, a Csiki Kézművesek Egyesületének szervezésében, és a Csiki Mozi is ajánl egy vetítést a este 18:00, tehát június 1-én, Ének a csodaszarvasról, magyar animációs film, a rendező Jankovics Marcell, akinek nagyon jól ismerjük a nevét, a belépés ingyenes, és a Magyarország főkonzulátusának az ajándéka a gyerekek számára ez a vetítés. Na de itt van még a Majláth Gusztáv tér, ahol szintén 10-kor kezdődik, és este 5-ig a Pengénél az Amigo Penge Chill Food Bistro szervezésében egy interaktív programon vehetnek részt a gyerekek. Úgyhogy szerintem elég színes, bárhová indul az ember a Szabadság térről, valami színes, mozgó, érdekes, csalogató, családközpontú történetbe botlik, úgyhogy szeretettel várunk minden kis és nem csak kisgyermekes családot.
3: Ez ugye június 1-e hétfő.
4: Ez június 1-e hétfő.
3: Nagyon fontos hozzátenni, hogy péntektől Promenád Vásár lesz a gyereknap. Hoz köthető, nem tudom pontosan. Azt tudom, hogy lesz egy promenádvásár.
4: Igen.
3: És ez nagyon fontos, ezt csak azért akartam kihangsúlyozni, ugye, mert jelenleg zajlik a növény meg a palánta vásár, de hogy akkor az csak ma van még nyitva, péntektől pedig ez a gyereknapi vásár lesz. Erről tud-e nekem néhány szót mondani, mire számíthatnak a vásárlók?
4: Igen, nem csak gyereknapi vásár, hanem majál is a másik tematizáló programunk, hiszen pénteken, vagyis holnap indul a majális, 29-től június 1-ig bele folyik a gyereknapokba. Elsősorban a megyei kulturális központ Hargita megye szervezésében, de a város is nagyban hozzájárul, Csíkszereda önkormányzata ehhez a nagyon gazdag rendezvényhez, tehát amint mondtam, kapunyítás május 29-én pénteken, 10 órakor elnézést, amikor is megnyílik a helyi és kézműves termékek vására, addig reméljük minden palánta el kell, ha nem, akkor hétfőtől indulhat újra a palántavásár, illetve kedtől szerintem, hiszen hétfő még gyermeknap. És hát itt is egy nagyon bőséges programkínálatunk van. 3-tól 7-ig, mint mondtam, helyi kézműves termékek vására, 5 órától Oláh Ferenc és zenekara, Bíró Éva és Szilágyi Sándor notaénekesek lépnek föl. Este 6-tól a Hargita Székely Néptánc Színház folklór műsorára kerül sor, és este 7-kor a Kedves zenekar lép fel. Mindezt a nagy színpadon, május 30-án szombaton pedig 9-től kezdődik, indul a hagyomány számba menő közösségi főzés, és nem tudom az idén hány civil szervezet vagy mindenféle társulás csapat indul, de mindig nagyon jó hangulatú szokott lenni, és 3 órakor, aki nagyon éhes, még kaphat is egy-egy tál finom ételt, sőt, ha leleményes, többet is, hiszen kóstolni lehet több csapatnál. Helyi és kézműves termékek vására itt is folytatódik. 10 órától este 8-ig a Dreambox és a Retroboot fotódoboz fog működni, ezt nagyon szeretik az emberek. Érdemes megörökíteni a vidám pillanatokat, a barátokkal való találkozásokat, de sor kerül népi bútorfestés és ronybaba készítésre a Nemcsics Erzsébettel, bőrműves foglalkozás Sámuel Szilárddal, székelygőzös fajátékok bemutatója, kézműves foglalkozás a Hello Wooddal, játszótér a Garden Project Kft. Jóvoltából, barkácsolás a megoldomponttal, arcfestés, hajfonatkészítés, ugrálóvárak, körhinta, légvár, VR szék, játszóház, bungee jumping, elektromos autók, lézer, puskás, biatlon verseny.
3: Szerintem itt nyugodtan
4: megállhatunk, mert már elszédültem, a szülőket nem irigylem.
3: Egy a lényeg, hogy mindennek ugye van létrehozva külön eseménye a Facebookon elsősorban, és ott tényleg minden megtalálható.
4: Meg lehet nézni, így van.
3: Gyakorlatilag egészen pontosan percre lebontva, hogy hol, melyik helyszínen mire számíthatnak az érdeklődők. Tény is való, hogy hosszú hétvégénk lesz péntektől hétfőig, ugye, ahogy fogalmazott, a szülőket nem irigyeljük, mert lesz itt játék, móka és kacagás, ami a nagyobb bacskákat érinti, hogyha fogalmazhatok így, ugye elkészült a Fitzszereda felmérés, és ennek az eredményei, most mi a jó szó erre, nem túl biztatóak?
4: Hát nem túl biztatóak, de amúgy sejthettük, hiszen a Covid miatt volt, elindult egy csomó felmérés, hiszen eléggé alarmírozó jelzések jöttek, elsősorban a mentálhigiénés állapotról, de a fizikai állapotról is, mint tudjuk, ez a kettő nagyon szorosan összefügg.
3: Ugye a Fitzszereda nevében benne van, hogy a fitséget, azaz a fizikai állapotot méri fel, de kikét? Ezt tegyük hozzá gyorsan, röviden.
4: Igen, a tavaly indult ez a program az önkormányzat támogatásával, a Szapiencia Erdélyi Tudomány Egyetem Csíkszeredai karával, illetve a Magyar Testnevelés és Sporttudományi Egyetem együttműködésével, középiskolásokat, általános iskolásokat céloz, tehát sikerült 14 oktatási intézményünkben több mint 4500 gyereket felmérni. Ez a program egy nagyon szép magyar szóval multianuális program, vagyis azt jelenti, hogy nem most egyszeri alkalommal történt ez a felmérés. Nagyon reméljük, hiszen már volt bemutatója sajtótájékoztatón is, illetve egy szapienciás konferencián a pedagógus a Neveléstudományi Tanszék konferenciáján kiderült, hogy a programban a méréseket végző sporttanárok, tehát az iskolai tornatanárok nagy része nagyon lelkes, meglepő eredményeket is tapasztaltak.
3: Meglepően tehát, rosszakat?
4: Hát meglepően rosszakat, igen, főleg a lányok és fiúk közötti különbség az nagyon szembeszökő, de a lényeg, hogy az önkormányzat tervei szerint támogatni fogjuk ezt a évente történő mérést, hiszen fontos, hogy egy hosszabb távú képet kapjunk, illetve hát ha már az idén, tehát az idei iskolai évtől, tehát a 2026-27-es tanévtől sikerül olyan tömegsport, illetve iskolai sport programokat beindítani. Nyilván a tornatanárok, a civil szervezetek, a sportklubok bevonásával, hiszen itt elég fontos hangsúly kell azon legyen, hogy önerőből és kevés anyagi erőforrással rendelkezve minél olcsóbban elindítanunk olyan programokat, amellyel már valamelyes változást is el tudunk érni. Nyilván a prevenció a lényeg, Tehát, hogy most megállapítottuk, hogy
3: mit?
4: Mi a helyzet a gyerekek egészségével, és erre szeretnénk építeni egészségjavító, egészséges életmódot reklámozó vagy
3: támogató
4: programokat. Hát, hogy mondjunk számokat is, az derült ki sajnos, hogy a gyerekeknek, fiúk, lányok együttvéve több mint 5%-a, vagy 20%-a, bocsánat, minden ötödik gyerek túlsúlyos, de ami szintén szembeötlő, hogy elég magas az alultápláltság aránya is, főleg középiskolás lányoknál a 14% az elég nagy szám, a fiúknál ez kisebb, de azért elég mondjam úgy rossz eredmény az is, hogy az erőképesség mutatók azt mutatják, hogy a fiúk, lányok együttvéve, középiskolások, általános iskolások együttvéve csak minden második gyerek teljesítette azt a szintet, ami azt jelzi, hogy egészségesen működik a szív- és érrendszeri rendszerük. Ez egy állóképesség teszt volt, amely alatt azt mérték, hogy milyen sokáig bírják a futást, illetve milyen hamar regenerálódnak utána. Tehát ez elég ijesztő, hogy a 10 évtől mértük a gyerekeket, 10-től 18 éves korosztályig a gyerekek fele mutat olyan egészségszintet, amely elfogadható, tehát azt jelzi, hogy egészségesen működnek, de szintén nem túl hizelgő szám, amely egy kérdőíves felmérésből származik, hogy a diákok 67%-a ritkán vagy egyáltalán nem sportol az iskolán kívül. Tehát ez egy nagyon rossz szám, miközben tényleg büszkék vagyunk, hogy sportváros vagyunk. Ez nagyon jól megmutatta, hogy nyilván van egy réteg, aki főleg versenysportban jeleskedik, és a klubjaink nagy része versenysport programokra van ráállva, és nagyon-nagyon komoly feladatunk, hogy megmozgassuk a tömegeket, megmozgassuk a gyerekeket, akkor is azt gondolom, hogy ennek elsősorban az iskolában van a helye, hiszen ott tudjuk elérni a gyerekeket, főleg valószínű a sportkluboknak is lesz ezen a területen beleszólni valójuk. Nagyon remélem, hogy ha elindul egy tárgyalás velük, akkor igenis város szinten fogunk tudni olyan tömegsportprogramokat létesíteni, amelyek rendszeresen kicsalogatják a képernyők elől a gyerekeket. Nyilván hatalmas összefüggés van a túlzott képernyőhasználat és a kevés mozgás között, úgyhogy sok dolgunk van, és akkor is, ha sokkolóak ezek az eredmények, de nagyon jó, hogy beálltunk ebbe a programba, és nagyon köszönöm mindazoknak, akik ebben részt vettek, Csányi Tamásnak, Karácsony Péternek, a Szapienciának, és nyilván a városházi munkatársainknak is.
3: Tehát ez egy multianuális, úgy fogalmazott. Igen. Ez azt jelenti, hogy idén már elindulnak azok a programok, amik jövőre már változást hozhatnak, ha felmérik nyilván ismét az állapotot?
4: Igen, tehát ez a szándékunk. Nyilván következik most egy olyan folyamat, hogy egyrészt nagyon részletbe menően bemutatjuk az önkormányzati képviselőknek, összegyűjtünk minden ötletet, javaslatot, leülünk, amint említettem, a sporttanárokkal, az iskolák vezetőivel, a sportklubok vezetőivel, és igyekszünk kidolgozni már első évtől egy olyan programot, ahol elsősorban a lányokat szeretnénk kimozdítani, mert az az 50%, amit mondtam, hogy a gyerekek 50%-a van az egészséges zónában, szívérrendszer működés szintjén, a lányoknál 60%, a fiúknál 40%. Tehát ez a 20%, ez nagyon nagy különbség, és azt jelzi, hogy tehát sok mindent jelez, van egy pubertás körüli életmódváltás is, és lehet is látni, hogy az általános iskolában még nem olyan rossz a lányoknak a száma, ez az adata, míg 14 év fölött kezd romlani, tehát hogy úgy valahogy még inkább elmarad a mozgás kedvelő magatartás. de azt is jelezheti, hogy elsősorban inkább férfiasabb sportlehetőségek vannak, tehát meg kell nézzük, hogy milyen kínálatot tudunk előteremteni a lányoknak, ami vonzóbb.
3: Ismertették-e az eredményeket a szülőkkel?
4: Igen, ez is következik. Nyilván ezek tényleg nagyon friss adatok, tehát a múlt héten mutattuk be, és a program része az, hogy iskoláról iskolára menve fogjuk bemutatni, hát elsősorban a helyi programvezető feladata ennek leszervezése, szülőknek, pedagógusoknak, és nyilván elérhetővé tesszük egy kód, tehát fedőnévvel minden szülő megnézheti a saját gyerekének a teljesítményét. Ez egy online felületen tud megtörténni, ami még folyamatban van előkészítendő nyilván. Tehát nem,
3: egyébként ebben
4: nem
3: a felmérésben önkéntes alapon vettek részt a gyerekek, vagy mindenkit felmértek?
4: Önkéntes alapon nyilván a szülők meg voltak kérdezve, tehát senkit nem mértünk fel a
3: akarat
4: szülői
3: ellenére.
4: Akarat ellenére, vagy saját akarata ellenére. Nyilván voltak gyerekek, akik nem akartak részt venni, de ez mindig így történik, nem erőszak, úgyhogy...
3: No, hát a játék, móka és kacagás után ugye ezek már kevésbé mókás tények, de bízunk benne, hogy elindul egyszer csak egy ilyen folyamat, ami változást hoz. Ez egy hosszú folyamat kell legyen, mert egyik évről a másikra nem lehet olyan hathatós változást elérni, bár hogyha a következők, úgymond az utánok jövők már egy icipicit jobb adatokat mutatnak, akkor már egyet léptünk előre. Vannak nekem itt még felírva különböző sporttevékenységek, illetve hát sportesemények, mint például a Hargita Hill Climb Challenge, ez mostanában lesz.
4: Igen, ez is része is lehetne, ha úgy gondolkodunk tulajdonképpen, a Csíki Majálisnak, hiszen május 31-én Csíkszeredában zárul a tavalyi sikeres első kiadás után az amatőr kerékpárverseny, tehát nyitó napja Vásárhelyen lesz, Sepsiszentgyörgyöt 30-án érintik a versenyzők, de a záró nap, mint említettem, Csíkszeredában lesz. Kifejezetten amatőr sportolóknak szól a verseny, információim szerint több mint 120 résztvevő regisztrált, két táv közül választhattak a közel 20 kilométeres light, vagyis könnyű, és a 40 kilométer feletti hard, vagyis kemény kategória közül, korosztályok szerint lebontva nyilván.
3: Szerintem összetévesztettük a kettőt, nem? Én a Hargita Hill Climb-ot említettem, az autósport, motorsport.
4: Így van, de jó. Hamarabb van a cycling.
3: Jó, akkor ez a Cycling Cup. Cycling Cup. Jó, oké, mehet tovább, semmi gond, csak így a van. Kettőt ne keverjük össze.
4: Időrendi sorrend.
3: Oké, jó, tehát ez a Sick Cycling Cup.
4: Igen, ez most lesz vasárnap, a Hill Climb Challenge pedig 12-én. Így van. Tehát Székelykör Fesztiválra is sor kerül a verseny mellett. Egészségmegőrző gyermekfoglalkozásokkal, tanácsadással, közösségi élményekkel, és ezért is támogatjuk szívesen, hiszen ez hihetetlen jól illeszkedik az előbb bemutatott rossz mutatók feloldásával. Ez egy tömegsportesemény, ami remélem évente minél több résztvevőt csalogat, és ha már ezen a versenyen biciklire ülnek az idén, vagy szerettek volna, de nem ültek. Reméljük, hogy jövőre készülnek is, tehát az már azt jelenti, hogy sportolni is fognak.
3: Na most gonosz leszek, mert az infrastruktúránk nem föltétlenül favorizálja a bicikli sportokat, zárójel bezárva.
4: Hát ez valamilyen szinten adottság is, hiszen nagyon nehéz a szűk utcákon bicikliutakat létesíteni, de folyamatban van a megszokott, sajnos romániai közintézmények által futtatott programok ritmusában. Igen kevés múlik rajtunk azon, hogy milyen gyorsan valósulnak meg a terveink, hiszen már rég tervben van egy egész hosszú bicikliút, amely összeköti a Metropolis övezetben levő településeket, de a városban is egy 8 kilométeres bicikliút létesítése van folyamatban, és nyilván a meglévők feljavítása is ott, ahol a tapasztalat szerint nem igazán működnek jól ezek a sávok. Mint mondom, dolgozunk rajta, sajnos nagyon sok minden nem rajtunk múlik, de ami késik, nem múlik.
3: Van egy ilyen egészen új feljegyzés itt nálam, ez a mozgás éjszakája. Ez valami teljesen új, jól sejtem?
4: Igen.
3: Ezt én nem hallottam.
4: Igen, évek óta programja nagyon sok magyarországi városnak, és most első alkalommal Síkszereda is csatlakozik. Az a cél megint, hogy a sportot, a rendszeres mozgást, közösségi élményét tegyük, megmutassuk a mozgás nem csak verseny, hanem kikapcsolódás, találkozás, élményszerzés. Mi több, egy olyan tapasztalat lehet, amitől az ember aztán jobban érzi magát. Sportvárosként fontosnak tartjuk, hogy ne csak az élsportban gondolkodjunk, és itt megint visszatérek a Fitszereda mérésekre, hogy most már egészen konkrétan tudjuk, hogy szükségünk van hosszú távon az egészséges jövő biztosítása érdekében, hogy a tömegsportot is, ne csak a versenysportot promóciózzuk, úgymond, ne csak azt annak a lehetőségeit teremtsük meg, hanem a közösség minden tagját igyekezzünk megmozgatni. Tehát nagy öröm számunkra, hogy idén először egy teljes estén, egészen hajnalig nyúlóan különböző mozgásformákat próbálhatnak ki, ráadásul több helyszínen az érdeklődők. A hivatalos megnyitó este 8-kor, tehát 20 órakor lesz a Nagy Imre Általános Iskola udvarán, ami eléggé központi helyen van. Amint említettem, sok sportág szám szerint 15 közül lehet választani. Szerepel éjszakai kerekpározás a programom Csíkszereda utcáin egy 15 kilométeres útvonalon. Nyilván futás és nordic walking, ez Csíksomjón és Somjóhegy környékén. Emellett néptáncba is be lehet kapcsolódni, de ki lehet próbálni a harcművészeteket, röplabdát, streetballt, tagbolt, tollaslabdát, asztali teniszt, spinninget, jogát, palmászást, tájfutást és ergométeres evezést is, mindezt éjszaka. Azt ajánlom, hogy az esemény honlapján, a mozgáseszaka.hu honlapon, illetve az esemény, Facebook esemény leírásában tájékozódjunk, és bízunk benne, hogy ez egy hagyományteremtő első alkalom lesz, és hosszú távon is része lesz Csíkszereda nyári sport élményeinek.
3: Tehát akkor ez minden helyszínen ugyanazon a napon zajlik?
4: Ugyanazon a napon, egész éjszaka.
3: Június 12-e, ugye?
4: Igen. És ez nagyon fontos hír, vagy üzenet, hogy a részvétel regisztrációhoz kötött, és az említett mozgáseszakája.hu honlapon kell regisztrálni, kiválasztva azt a sportágat, amelyen, vagy sporteseményt, amelyen részt szeretne venni az
3: nem
4: illető érdeklődő.
3: Lehet, hogy rosszul keresem. Mit csinálok rosszul? Tehát mozgáseszakáját találok, mozgáseszakája.hu, ez lenne az?
4: És ki kell választani Csíkszeredát.
3: És ki
4: igen.
3: kell választani, jaj, mennyi.
4: Igen, tehát
3: település.
4: Ez egy eléggé elterjedt program. Örülök, hogy nálunk is elsősorban Miklós Edit szervező készségét dicsérendő, hogy ez nálunk is meghonosodik. Tehát Csíkszeredát kiválasztva a mozgáseszakája.hu.
3: Jó, és akkor itt lehet megtalálni azokat a pontokat is, amivel ugye majd be lehet kapcsolódni. Egy a lényeg, regisztrálni kell hozzá. Igen. És éjszaka akkor lehet menni, csatangolni, futni, kerékpározni, várni. Egy a lényeg, hogy jól teljen. Jó, mozgás éjszakája akkor ezennel kipipálva lekerül a listámról. Akkor most a Hargita Hill Climb Challenge-re is térjünk rá, és ejtsünk néhány szót. Ez június 12-e és 14-e között lesz, ez viszont Hargita fürdő.
4: Igen, ez többedik alkalom, amikor a Román Autósport Szövetség országos hegyi bajnokságára kerül sor. Az eseményt az AT Motorsport, ez és Csíkszereda a Városháza szervezi partnerségben a Hargita megyei ifjúsági és sportigazgatósággal, valamint Hargita megye tanácsával. A program pénteken elkezdődik, június 12-én 10 és 18 óra között a Szabadság téren zajlik a hivatalos gép átvétel. Este 19 órától a versenyzők és versenyautók ünnepélyes bemutatójára várjuk a kedves érdeklődőket. Jó alkalom arra, hogy testközelből megismerjük a mezőnyt is. Szombaton a hivatalos edzésekre, vasárnap pedig a versenyfutamokra kerül sor. A hármas kereszt és Hargita fürdő közötti szakaszon a szervezők mintegy 80 versenyző részvételére számítanak. Fontos tudnivaló, hogy a verseny ideje alatt a 138A megyei utat időszakosan lezárják szombaton 8.30 és 19, vasárnap pedig 8.30 és 17.30 között, tehát a 138A megyei utat. Mindkét napon lesz egy időablak, szombaton 13.30 és 14.30, vasárnap pedig 12 és 13 között, amikor ideiglenesen megnyitják az utat ki- és behajtás számára. Ez értelmezhető, hogy a hármas keresztül fel Hargita fürdőig szól ez a lezárás, illetve ez az ablak, amikor lehet közlekedni. A nézők számára fontos tudnivaló, hogy idén is ingyenes szurkolói busz közlekedik a Csikitransz Kft. Támogatásával a hármas kereszt és Hargita fürdő között, megkönnyítve a kijelölt nézőpontok megközelítését, tehát szeretettel várunk mindenkit, remélve a jó időt, és hát azt gondolom, hogy rengeteg program van, ez nyilván egy héttel később van, sőt, 12-én, igen, jó. A következő hétvégén.
3: A jó idővel rosszul állunk már, csak azért is, mert 8 percünk maradt, és még van kettő dolog feljegyezve ide nekem. Úgyhogy az Ezüst Akadémiáról röviden, ez ugye nemrég indult el ez a sorozat, a legutóbbi most volt a napokban, illetve mi lesz a júniusi programban, ha tudjuk ezt már előre.
4: Tehát igen, mint tudjuk, újraindult az Ezüst Akadémia, a Szapiencia Erdélyi Tudomány Egyetem Csíkszeredai Kara és a Csíkszereda Városháza együttműködésében. A következő előadásra kérdeztél rá, amely június 30-án kerül megszervezésre. Tehát minden hónap utolsó keddjén kerül sor erre a rendezvényre. Tehát június 30-án dr. Nagy József tart előadást Székelyföld és Csíkvár megye 1944-ben. A német megszállástól a szovjet megszállásig címmel, tehát elsősorban a történelem, helyi történelem iránt érdeklődő szépkorúakat várjuk, de nem csak, tehát nyilván nyitott akadémia jellegű 700 férőhelyes teremben reméljük, hogy minél több szék foglalásra kerül. Az előadás tehát egy olyan időszakot idéz fel, amely alapvetően formálta a térségünk történelmét és a helyi közösségek mindennapjait. Szeretettel várunk mindenkit, és a programot a rendszeresen létrehozott Facebook eseményen lehet majd követni, illetve a Városháza Facebook, illetve honlapján. Szeretettel várunk ide is mindenkit. Még milyen programunk van ott?
3: Még nem programunk van, hanem megnyitották a kulturális sport és egyházi pályázatok leadásának lehetőségét. Erről röviden, hogyha ejtenénk még néhány szót így a beszélgetés vége fele közeledve.
4: Igen, a legfontosabb információ, hogy a kulturális és sportpályázatok esetében 2026. június 15 a leadási határidő, míg az egyházi támogatások esetében 2026. június 19, a sportpályázatok pénzügyi kerete 1.900.000 lei, a kulturális pályázatoké 1.240.000 lei, egyházi támogatásokra pedig 500.000 lei áll rendelkezésre. Reméljük, hiszen az a célunk, reméljük, hogy minél többen jelentkeznek, erre a támogatásra, minél több civil szervezet, egyház, egyházi támogatásukra pedig 500 000 lej áll rendelkezésre. Reméljük, hiszen az a célunk, reméljük, hogy minél többen jelentkeznek erre a támogatásra, minél több civil szervezet, egyház, az a cél, hogy továbbra is támogatjuk.

0: biztosító mentálhigién és prevenciós programokat is ezekből a pályázatokból finanszírozzuk, úgyhogy reméljük, hogy az idén is nagyon sok jelentkező lesz, akinek tudjuk támogatni az ilyen jellegű kezdeményezéseit.
1: No, és hol lehet pályázni, illetve kik pályázhatnak? Ez csak úgy röviden, mert feltételezem, hogy akik érintettek, ők már gyakorlatilag minden információ birtokában vannak.
0: Igen, tehát a Városháza honlapján megtalálnak minden információt, rákattintva a linkre letöltődik az a kritériumrendszer, amelynek meg kell felelni, de alapjáraton az első és legfontosabb kritérium, hogy Csíkszeredában bejegyzett civil szervezetek és itt működő egyházi szervezetek pályázhatnak, úgyhogy kattintsanak rá erre a linkre, és minden fontos információt megtudnak.
1: És akkor elő lehet venni a határidő naplókat lévén, hogy rengeteg vagányprogram várja az érdeklődőket már a közelgő hétvégén, ugye? Holnaptól az Aktív Közélet Egyesület szervezésében indul a Csíki Majális, a családok hétvégéje, elsősorban a központi parkban, de ugye ehhez csatlakozik egy jó nagy vásár is, ezt követően hétfőn gyereknap, számos érdekességgel, és természetesen minden továbbinak meg lehet találni a Facebook eseményét, azon belül pedig a részletes program leírásokat. Sógor Enikő, köszönöm, hogy itt volt.
0: Köszönöm én is, hogy itt lehettem.
2: Antibiotikumot szed? Most már nincs szükség folyamatos emlékeztetőkre, ha probiotikumot is szed. Happy Flor Saccharomyces boulardii az antibiotikummal együtt vehető be. Ez egy étrend kiegészítő. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
3: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
4: Tizenöt éve a Lidl-nél megtalálsz mindent, amire vágysz, és azt is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Csütörtöktől csapd le a cson nélküli szeletelt sert és nyakkarajra 100 g-onként 2 lej 19 baniért, az 1 kg-os gelatelli vegyes prémium fagylaltra 17 lej 99 baniért, és az 1 literes univerzális Domestos Extended Powerre 9 lej 99 baniért. Jelentkezz a Lidl Plus születésnapi nyereményjátékára, és nyerd meg az 5 teljes csomag egyikét a spanyol nagydíjra, vagy más nyereményeket, amelyekről még nem is tudtad, hogy szeretnéd. Időket. Lidl. 15 éve igazán megéri.
5: A Dakota Security fegyver és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni. Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet. 0266 310 752 és 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
6: Lackó, te milyen jól festesz?
7: Vakolok főnök, de kösz!
6: A festőnadrágodra gondoltam. Menő!
7: Ja, azt meg a héra vakolatok mellé kaptam. Meg az ajándékalapozót is. Dupla akció a Sazinál. Májusban minden héra vakolathoz ajándékalapozót adunk. Sőt, ha legalább 250 leértékben vásárolsz bármilyen trilak festéket vagy vakolatot, prémium munkaruhát választhatsz ajándékba. Hérafal festékek és vakolatok. Hosszantartó minőség, lenyűgöző színek. Keresd a az ízletekben.
4: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. 15 éve változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben az ananász kilója 6 lej 99 bani a Lidl Plusszal, és a hazai tök kilója 4 lej 99 bani a Lidl Plusszal. Lidl. 15 éve igazán megéri.
3: Amikor felbőg a motor, önkéntelenül is megremegsz. A szűk kanyarokban, a torkodban dobog a szíved. A Fan FM segít, hogy átéld az egyedülálló izgalmakat a Hargita Challenge-en. Június 12-14, Csíkszereda, a Hargita fürdő egyedülálló természeti környezetében. A rendezvény szervezője az AT Motorsport és Csíkszereda Városháza. Támogatói Hargita megye tanácsa, a Hargita megyei sportigazgatóság.

0: világon keresztül. Visit Hargita, a Generali, a Heineken és az UniCredit Leasing. Az esemény média partnere a Fan FM Rádió.
1: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan. Fan FM Rádió. Fülig zene.
2: Fülig zene.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: A parajdi sóvány elárasztása után egy évvel Hargita megye prefektusa Petre Sándor kijelentette, a történtek gazdasági és társadalmi hatásai továbbra is érzékelhetők. A prefektus az Agile Pressnek elmondta, a bányakatasztrófa után egy rendkívül intenzív és nehéz időszak következett. Most ugyan kisebb az intenzitás, de a helyzet továbbra is nagyon súlyos, jelentette ki Petres. Hozzátéve, hogy a középtávú következmények a település és a térség gazdaságában, valamint a lakosság hangulatában is megmutatkoznak. Petre Sándor szerint a hatóságok továbbra is igyekeznek megmenteni a térség stabilizálásához és a hasonló incidensek megelőzéséhez szükséges infrastrukturális beruházásokat. Ezzel a Koronpatak medrében végzett munkálatokra és a Román Vízügyi Igazgatóság árvízvédelmi és mederterelési beruházásaira utalt. Hozzátette, hogy a megyei hatóságok továbbra is kapcsolatban vannak a helyi önkormányzattal, valamint a parajdiakkal, ugyanakkor elismerte, hogy a helyzet egyáltalán nem kedvező. Az észak-erdélyi autópálya Berettyó-Széplak és Bisztra-Terebes közötti szakaszának közel 80%-a elkészült, így jó esély van arra, hogy az év végéig megnyissák a forgalom előtt, közölte Krisztián Pisztol, a közúti infrastruktúrát kezelő országos társasága Csenáire vezérigazgatója. Elmondása szerint a 26,35 kilométeres szakaszon a román konstrukciárbás 610 munkással és 268 munkagéppel dolgozik. Az autópálya folytonosságát biztosító építményeknél is jól haladnak a munkálatok, ami növeli az esélyét annak, hogy még az idén meginduljon a közlekedés ezen a szakaszon. A vezérigazgató biztatónak tartja, hogy a Berettyó-Széplak melletti víztározó fölött átívelő híd 97%-a, a Szoldobágy-völgy feletti 320 méteres viaduknak pedig a 85%-a már felépült. A képviselőház által szerdán elfogadott törvénytervezet 15 eurós állami támogatást vezet be mély családonként a méhészek számára. A támogatás ideiglenes jellegű a 2026-2028-as időszakban hivatott segítséget nyújtani a romániai méhészeknek. Azok a méhészek igényelhetik a támogatást, akik 2025. december végén szerepeltek mély családokkal az országos nyilvántartásban, és van méhészeti engedélyük, illetve nincsenek csődeljárás alatt a támogatás regisztrálása idején. A kedvezményezettek évente egy összegben kapták meg a támogatást, mély családonként 15 eurót. A jogszabály tervezetet a szenátus már elfogadta, a képviselőház döntőházként szavazott róla, írja az Agile Press. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon a változóan felhős égbolt mellett marad a száraz időjárás, azonban a gomoly felhőzet zavarja a napsütést, ugyanakkor a szél valamelyest ronthat a hőérzeten. Az előrejelzés szerint a csúcsérték 20-22 foknál nem emelkedik magasabbra. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 10 óra múlt 5 perccel, kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek. Én Günther Otto vagyok, köszöntöm Önöket Fülig zenékkel, az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjaival. Folytatjuk a kávézást, ha kedvük van, tartsanak velem!

0: Ray és a Where Is My Husband egy viszonylag új megjelenésű dal, de már nagyon-nagyon-nagyon szépen és nagyon sok helyen megjárta magát, legalábbis a sláger listákon. Fülig zenék között továbbra is az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai sorakoznak itt nálunk az éterben. Természetesen hamarosan a Csíki Majál és a Családok hétvégéje is elstartol, egészen pontosan holnaptól, és nyilván számos programpont közül lehet választani. A Csíki Majál is részletes programját megtalálják a Facebookon.
1: Fun FM Rádió. Fülig zene.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Június 30-áig még ingyenesen igényelhető az új elektronikus személyi igazolvány azoknak, akik betöltötték a 14. életévüket, illetve azoknak is, akik még érvényes, régi típusú személyazonosságival rendelkeznek, de nem szeretnék lecserélni az okmányt. Ezt követően már 70 lejbe kerül a csere. A hatóságok szerint érdemes időpontot foglalni, mivel az igénylések száma folyamatosan nő. Ezt megtehetik a hub.mai.gov.ro oldalon. Hargita megye tanácsának személy nyilvántartó igazgatósága nem csak a hivatalos irodáiban fogadja az ügyfeleket, hanem igény esetén ki is száll intézményekhez, cégekhez vagy önkormányzatokhoz, és helyben készíti el az új igazolványokat. A mobil ügyintézés feltétele, hogy egy helyszínen legalább 10 jelentkező legyen. Előjegyzésért a 0742 412 481-es telefonszámot lehet hívni. Az új elektronikus személyi igazolvány nem csak korszerűbb, hanem biztonságosabb is a régi típusú dokumentumnál.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.
2: Fan FM Rádió, fülig zene!

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camps Team élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Lackó, te milyen jól festesz?
2: Vakolok főnök, de kösz.
1: A festőnadrágodra gondoltam. Menő.
2: Ja, az meg a héra vakolatok mellé kaptam. Meg az ajándékalapozót is. Dupla akció a Sazinál. Májusban minden héra vakolathoz ajándékalapozót adunk. Sőt, ha legalább 250 leértékben vásárolsz bármilyen trilag festéket vagy vakolatot, prémium munkaruhát választhatsz ajándékba. Héra fa festékek és vakolatok. Hosszantartó minőség, lenyűgöző színek. Keresd a Sazi üzletekben.
3: Reklámot hallottak.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a fenefen. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék, aki

0: Minden sláger
1: nálunk szól.
2: Sziasztok!
3: Mi vagyunk a New Level Empire.
0: Ez itt az új dalunk.
4: Hallgassátok nagy hangerővel.
1: Napjaink legjobbjai.
5: Hi, we're Clean Bandit. This is our new single.
0: Fun FM Rádió.
1: Fun FM Rádió.

ezen talán-talán helyenként ronthat még az élénk szél, ezt mindenképp figyelembe kell venni, főleg, hogyha mostantól készül ügyes-bajos dolgait intézni és gyalogosan tenni, mindenképpen az egy réteges öltözködés szerintem a mai napon éppenséggel jó lesz.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: A Parajdi Solvány elárasztása után egy évvel Hargita megye prefektusa Petre Sándor kijelentette, a történtek gazdasági és társadalmi hatásai továbbra is érzékelhetők. A prefektus az Agile Pressnek elmondta, a bányakatasztrófa után egy rendkívül intenzív és nehéz időszak következett. Most ugyan kisebb az intenzitás, de a helyzet továbbra is nagyon súlyos, jelentette ki Petres. Hozzátéve, hogy a középtávú következmények a település és a térség gazdaságában, valamint a lakosság hangulatában is megmutatkoznak. Petre Sándor szerint a hatóságok továbbra is igyekeznek megmenteni a térség stabilizálásához és a hasonló incidensek megelőzéséhez szükséges infrastrukturális beruházásokat. Ezzel a Koronpatak medrében végzett munkálatokra és a Román Vízügyi Igazgatóság árvízvédelmi és mederterelési beruházásaira utalt. Hozzátette, hogy a megyei hatóságok továbbra is kapcsolatban vannak a helyi önkormányzattal, valamint a parajdiakkal, ugyanakkor elismerte, hogy a helyzet egyáltalán nem kedvező. Az észak-erdélyi autópálya Berettyó-Széplak és Bisztra

0: Terebes közötti szakaszának közel 80%-a elkészült, így jó esély van arra, hogy az év végéig megnyissák a forgalom előtt, közölte Christian Pistol, a közúti infrastruktúrát kezelő országos társasága Csenéaire vezérigazgatója. Elmondása szerint a 26,35 kilométeres szakaszon a román konstrukciárbás 610 munkással és 268 munkagéppel dolgozik. Az autópálya folytonosságát biztosító építményeknél is jól haladnak a munkálatok, ami növeli az esélyét annak, hogy még az idén meginduljon a közlekedés ezen a szakaszon. A vezérigazgató biztatónak tartja, hogy a Berettyó széplak melletti víztározó fölött átívelő híd 97%-a, a Szoldobágy völgy feletti 320 méteres viaduknak pedig a 85%-a már felépült. A képviselőház által szerdán elfogadott törvénytervezet 15 eurós állami támogatást vezet be mély családonként a méhészek számára. A támogatás ideiglenes jellegű a 2026-2028-as időszakban hivatott segítséget nyújtani a romániai méhészeknek. Azok a méhészek igényelhetik a támogatást, akik 2025. december végén szerepeltek mély családokkal az országos nyilvántartásban, és van méhészeti engedélyük, illetve nincsenek csődeljárás alatt a támogatás regisztrálása idején. A kedvezményezettek évente egy összegben kapták meg a támogatást, mély családonként 15 eurót. A jogszabály tervezetet a szenátus már elfogadta, a képviselőház döntőházként szavazott róla, írja az Ager Press. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon a változóan felhős égbolt mellett marad a száraz időjárás, azonban a gomoly felhőzet zavarja a napsütést, ugyanakkor a szél valamelyest ronthat a hőérzeten. Az előrejelzés szerint a csúcsérték 20-22 foknál nem emelkedik magasabbra. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
1: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval. Ébredj velünk! Ez a Fan FM rádió. Fülig zene.

Rég hallottuk Ferenc annó 2008-ból, Hollywood's Not America, 4:11, 4:12 lesz 4 perc múlva. Kellemes időjárásban jó zenéket hallgatva szerintem a munka is sokkal-sokkal jobban megy, főleg, hogyha maradt még reggelről egy pár korcs kávé. Hogyha mondjuk már a másodikat fogyasztja, akkor csak úgy csinyán vele. Nem az idegeinket akarjuk megturbózni maximálisra, hanem csak a munkatempónkat szinten tartani, hiszen hamarosan az ebéd idejét is be lehet lőni, illetve gondolkodni lehet abban, hogy mi legyen a mai ebéd. Én csak zenével szolgálok, illetve jó kedvel és jó hangulatot árasztó hírekkel, azaz igyekszem olyasmikről beszélni, illetve beszélgetni önökkel, amik nyilván nem dobják visszába a jókedvet, illetve nem hoznak rossz hangulatba bennünket, hiszen elsősorban nem ez a cél. Fültől fülig, Fan FM.

0: állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fan FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
1: Az Eco Tiny House csapata új kollégákat keres a termelésbe. Ha szeretsz alkotni, kétkezi munkát végezni és egy összetartó csapat része lennél, nálunk a helyed. Szakképzett és szakképzetlen munkatársak jelentkezését is várjuk kisházaink építéséhez. Stabil munkahely, fejlődési lehetőség, rövid péntek és támogató csapat vár rád Csíkszeredában. Jelentkezz most a hellokukac@ecotini.house e-mail címen, vagy személyesen a régi Fonoda épületében, a Szentlélek utca 68 szám alatt. Eco Tiny House. Légy büszke arra, amit építesz.
0: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fan FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier. Ha szereti az elmúlt 30 év zenéit, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével. Szombatonként 11-től.

0: hol torlódik, hol szabad. Segítünk, hogy ne akadj el a dugóban, és jusson idő a kedvenc slágereidre. Csíkszereda és környéke közlekedése.
1: A Delgáz Grid RT gázvezetési munkálatai miatt időszakos forgalomkorlátozásra kell számítani május 28-a és június 4-e között a Petőfi Sándor utcában. A munkálatok ideje alatt naponta reggel 9 órától este 6 óráig teljes útlezárás lesz érvényben. A gépjárművezetők közlekedjenek fokozott figyelemmel és lehetőség szerint tervezzék meg előre az alternatív útvonalakat.
0: Hogy simábban menjen az út, útinfó a 87,6-on. Ez a Fun FM. Vigyázzunk egymásra! A legjobb társ a munkában is. Fun FM 87,6.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: A tavasz színeit és ízeit tárja az olvasók elé a Székely Konyha és Kert gasztromagazin májusi lapszáma. Szakácsunk Szőcselőt a szezon nyitó grillpartihoz ajánl fogásokat, Vitos Dorottya dietetikusunk a tápláló saláták titkait osztja meg. Ellátogatunk Homorodremetére megkóstolni ladó hunor salátáit. Hal specialistánk Kicsi Zsiga sügért és süllőt készít. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.ro oldalán.
2: A Dakota Security fegyver és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni. Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752 és 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
3: Reklámot hallottak. Fun.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Június 30-áig még ingyenesen igényelhető az új elektronikus személyi igazolvány azoknak, akik betöltötték a 14. életévüket, illetve azoknak is, akik még érvényes, régi típusú személyazonosságival rendelkeznek, de nem szeretnék lecserélni az okmányt. Ezt követően már 70 lejbe kerül a csere. A hatóságok szerint érdemes időpontot foglalni, mivel az igénylések száma folyamatosan nő. Ezt megtehetik a hub.mai.gov.ro oldalon. Hargita megye tanácsának személynyilvántartó igazgatósága nem csak a hivatalos irodáiban fogadja az ügyfeleket, hanem igény esetén ki is száll intézményekhez, cégekhez vagy önkormányzatokhoz, és helyben készíti el az új igazolványokat. A mobil ügyintézés feltétele, hogy egy helyszínen legalább 10 jelentkező legyen. Előjegyzésért a 0742 412 481-es telefonszámot lehet hívni. Az új elektronikus személyi igazolvány nem csak korszerűbb, hanem biztonságosabb is a régi típusú dokumentumnál.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.
2: Fun FM Rádió, fülig zene!

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

A Román Országos Filmközpont a Csenecse adatai szerint a kalozsvári Győzelem mozi jegyezte tavaly a legmagasabb nézőszámot Romániában. Tenném is hozzá azonnal, a Csíki mozi is az élbolyban van. A 283 székkel működő Győzelem, azaz Victoria mozinak 2025-ben összesen 74.740 nézője volt. Ez a rekord az egytermes, hagyományos mozik mezőnyében érvényes, a multiplexek nem tartoznak ide. A filmközpont top listáján a 183 férőhelyes bukaresti Elvira Popescu mozi következik 73.701 nézővel, illetve, amint említettem, a rendszeresített műsorú csíkszeredai Csíki mozi 41.496 nézővel, ugyanebben az évben szintén rendkívül jól teljesített, így aztán a hetedik helyet tudta elcsípni magának, ezennel gratulálunk mindazoknak, akik rendszeresen látogatják a Csíki mozi vetítéseit.

0: Kőkény Attila, Rakoncai Viktor és a Ha újra látlak. Hát ha újra látjuk egymást, az legközelebb kedden lesz. Bízom benne, hogy mindenkinek tartalmas, nagyon vagány lesz a hétvégéje. Sok-sok-sok-sok programmal és remek kikapcsolódási lehetőséggel, szórakozással. Én Günther Otto vagyok, köszönöm a figyelmet, találkozzunk jövő héten.
1: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
0: A parajdi sóvány elárasztása után egy évvel Hargita megye prefektusa Petres Sándor kijelentette, a történtek gazdasági és társadalmi hatásai továbbra is érzékelhetők. A prefektus az Agile Pressnek elmondta, a bányakatasztrófa után egy rendkívül intenzív és nehéz időszak következett. Most ugyan kisebb az intenzitás, de a helyzet továbbra is nagyon súlyos, jelentette ki Petres. Hozzátéve, hogy a középtávú következmények a település és a térség gazdaságában, valamint a lakosság hangulatában is megmutatkoznak. Petres Sándor szerint a hatóságok továbbra is igyekeznek megmenteni a térség stabilizálásához és a hasonló incidensek megelőzéséhez szükséges infrastrukturális beruházásokat. Ezzel a Koronpatak medrében végzett munkálatokra és a Román Vízügyi Igazgatóság árvízvédelmi és mederterelési beruházásaira utalt. Hozzátette, hogy a megyei hatóságok továbbra is kapcsolatban vannak a helyi önkormányzattal, valamint a parajdiakkal, ugyanakkor elismerte, hogy a helyzet egyáltalán nem kedvező. Az észak-erdélyi autópálya Berettyó-Széplak és Bisztra-Terebes közötti szakaszának közel 80%-a elkészült, így jó esély van arra, hogy az év végéig megnyissák a forgalom előtt, közölte Krisztián Pisztol, a közúti infrastruktúrát kezelő országos társasága Cseneáire vezérigazgatója. Elmondása szerint a 26,35 kilométeres szakaszon a román konstrukciárban

0: Más 610 munkással és 268 munkagéppel dolgozik. Az autópálya folytonosságát biztosító építményeknél is jól haladnak a munkálatok, ami növeli az esélyét annak, hogy még az idén meginduljon a közlekedés ezen a szakaszon. A vezérigazgató biztatónak tartja, hogy a Berettyószéplak melletti víztározó fölött átívelő híd 97%-a, a Szoldobágy völgy feletti 320 méteres viaduknak pedig a 85%-a már felépült. A képviselőház által szerdán elfogadott törvénytervezet 15 eurós állami támogatást vezet be mély családonként a méhészek számára. A támogatás ideiglenes jellegű a 2026-2028-as időszakban hivatott segítséget nyújtani a romániai méhészeknek. Azok a méhészek igényelhetik a támogatást, akik 2025. december végén szerepeltek mély családokkal az országos nyilvántartásban, és van méhészeti engedélyük, illetve nincsenek csődeljárás alatt a támogatás regisztrálása idején. A kedvezményezettek évente egy összegben kapták meg a támogatást, mély családonként 15 eurót. A jogszabály tervezetet a szenátus már elfogadta, a képviselőház döntőházként szavazott róla, írja az Ager Press. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon a változóan felhős égbolt mellett marad a száraz időjárás, azonban a gomoly felhőzet zavarja a napsütést, ugyanakkor a szél valamelyest ronthat a hőérzeten. Az előrejelzés szerint a csúcsérték 20-22 foknál nem emelkedik magasabbra. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
1: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
1: Tele fülig zenékkel. Fan FM Rádió.

0: Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Fun FM Rádió. Fülig zene.
1: Fun FM. És most egy újabb dal napjaink kedvencei közül.
0: Fun FM Rádió.
1: Fülig zene.

0: Lackó, te milyen jól festesz?
1: Vakolok főnök, de kösz.
0: A festőnadrágodra gondoltam. Menő.
1: Ja, az meg a héra vakolatok mellé kaptam. Meg az ajándékalapozót is. Dupla akció a Sazinál. Májusban minden héra vakolathoz ajándékalapozót adunk. Sőt, ha legalább 250 leértékben vásárolsz bármilyen trilag festéket vagy vakolatot, prémium munkaruhát választhatsz ajándékba. Héra fa festékek és vakolatok. Hosszantartó minőség. Lenyűgöző színek. Keresd a Sazi üzletekben.
2: Nyári táborok a Minervában. A csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható. Amikor felbőg a motor, önkéntelenül is megremegsz. A szűk kanyarokban, a torkodban dobog a szíved. A Fan FM segít, hogy átéld az egyedülálló izgalmakat a Hargita Challenge-en. Június 12-14, Csíkszereda, a Hargita fürdő egyedülálló természeti környezetében. A rendezvény szervezője az AT Motorsport és Csíkszereda Városháza. Támogatói Hargita megye tanácsa, a Hargita megyei sportigazgatóságon keresztül. Visit Hargita, a Generali, a Heineken és az Unicredit Leasing. Az esemény média partnere a Fan FM Rádió.
3: Reklámot hallottak.

0: 87.6 Csíkszereda.
1: Útinfó. A Petőfi Sándor utcában zajló munkálatok miatt május 28-a és június 4-e között ideiglenes változások lesznek a Csíki Transz 1-es vonalán. A csordagyűjtő naturlakópark járaton kimarad a Petőfi Sándor általános iskola, valamint a Galambok utca megálló.
2: Útinfót hallottak.

Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Fun FM Rádió. Fülig zene. Fülig zene. Fun FM. This ain't no disco.

0: Fokról fokra, percről percre. Mi megmondjuk, mire számíts a Csíki medencében. Időjárás a Fun FM rádióban.
1: A forró napokat követően csütörtökön és pénteken átmeneti lehűlés várható, ehhez nagyban hozzájárul az ország döntő részén viharossá fokozódó szél. Hívja fel a figyelmet az Országos Meteorológiai Szolgálat. A déli régiókban ráadásul felhőszakadások, villámlás és jégeső is kialakulhat. Csütörtökön szinte az egész országban jelentős légköri instabilitásra és erős széllökésekre kell számítani. A szélsebesség általában eléri a 45-55 km/h, miközben a déli ország részben helyenként heves felhőszakadások, villámlások és elszórtan jégeső is kialakulhat. A déli Kárpátokban és az erdélyi Szigethegységben még ennél is komolyabb, helyenként 70-90 km/h szélviharokra figyelmeztetik a szakemberek. Május 29-én pénteken a szél továbbra is Máramarosban, Erdély és Moldva nagy részén, valamint Dobrudzsa északi területein tombol majd leginkább, elérve az 50-70 km/h sebességet. A hétvégére ismét felmelegedés várható, a hőmérséklet újra meghaladhatja a 25-27 Celsius fokot, a lehűléssel egyidejűleg a csapadék kialakulásának valószínűsége is növekszik.
0: Friss előrejelzés, hogy ma is fülig érjen a szád. 87,6 Fun FM. Csíkszereda. Fun FM Rádió. Válasz a zajra.

0: Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: Reklámot hallottak.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Sztrájk őrséget tartanak ma a Sanitas szakszervezet tagjai a Munkaügyi Minisztérium bukaresti székhelye előtt. Az egészségügyi és szociális ágazatban dolgozók azért tiltakoznak, mert az új közalkalmazotti bértörvény tervezete szerintük radikálisan megnyírválná a jövedelmeiket és a jogaikat. A szakszervezet országos tanácsa hivatalosan is elutasította a tervezetet, amely álláspontjuk szerint az alkalmazottak több mint felénél a fizetések befagyasztását, sőt közvetlen csökkenését eredményezné. A tisztségviselők hangsúlyozták, a bérpótlékok tervezett lefaragása éppen azokat sújtaná a legkeményebben, akik nehéz körülmények között, váltott műszakban vagy folyamatos ügyeletben dolgoznak. A tiltakozók a létszámstopp azonnali feloldását, a pótlékok megtartását és az újabb bérfeszültségek megszüntetését követelik. Kifogásolják azt is, hogy a most közvitára bocsátott változat teljesen más, mint amiről hónapokon át tárgyaltak a szaktárcával. A Sanitas a törvénytervezet azonnali visszavonását követeli, amennyiben a kormány nem hátrál meg, június 3-ára már egy hatalmas bukaresti felvonulást hirdettek meg. A villamos energia árának csökkentése a román gazdaság

0: talpraállításának alapfeltétele, jelentette ki Illie Bolozsán. Az ügyvivő kormányfő közösségi oldalán figyelmeztetett. Az elmúlt évek áremelkedései nem csak a családokat terhelték meg, de a romániai vállalatok versenyképességét is súlyosan rontották. Bolozsán hangsúlyozta, a számlák összege csak akkor fog apadni, ha felgyorsítják az energiatermelési, tárolási és hálózatkorszerűsítési projekteket. Romániának erre bőségesen van pénze, hiszen a modernizációs alapból 12 milliárd eurós visszanemtérítendő támogatást hagytak jóvá az országnak. Ebből közel 8 milliárd eurót kifejezetten energetikai hatékonyságra lehet fordítani. Pénzügyi támogatást kezdeményez az RMDS a sertés ágazatban tevékenykedő gazdák számára, hogy kompenzálják az afrikai sertéspestis miatt kiesett bevételeket. A Köncei Csaba, Kolcsár Károly és Magyar Lóránt Bálint parlamenti képviselők által kidolgozott tervezet a tavaly március 1-e és az idei február 1-e közötti veszteségekre nyújtana fedezetet. A hazai tenyésztőket ugyanis a kötelező leülések és a szállítási tilalmak miatt súlyos gazdasági károk érték, ami már az élelmiszerbiztonságot veszélyezteti. Az ÁPIA által kezelt támogatást jogi és természetes személyek, családi vállalkozások, valamint szövetkezetek is igényelhetik, amennyiben szerepelnek a hivatalos nyilvántartásokban és nem állnak csődeljárás alatt. A segítség mértéke 100 euró állategységként, gazdaságonként, legfeljebb 200 ezer eurós felső határig. A program teljes költségvetése közel 141 millió lej, amit a szaktárca büdzséjéből biztosítanak. A határidők szorosak, a kérelmeket június 30-áig kell benyújtani, a kifizetéseket pedig augusztus 30-áig teljesítik. Az RMDS törvénytervezetéről még a parlamentnek is szavaznia kell. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán javarészt borongós, de a továbbiakban is száraz időjárásra lehet számítani. Az élénk szél tovább fokozódik, ezzel tovább rontva a hőérzetet. 20 fokot mérnek Csíkszeredában, 22 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
1: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
1: Tele fülig zenékkel. Fan FM Rádió.

0: A tavasz színeit és ízeit tárja az olvasók elé a Székely Konyha és Kert gasztromagazin májusi lapszáma. Szakácsunk Szőcselőt a szezon nyitó grill partihoz ajánl fogásokat, Vitos Dorottya dietetikusunk a tápláló saláták titkait osztja meg. Ellátogatunk Homoródremetére megkóstolni Ladó Hunor salátáit. Hal specialistánk Kicsi Zsiga sügért és süllőt készít. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.ru oldalán.
1: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camps Team élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49 per A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
2: A Dakota Security fegyver és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni. Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752 és 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
3: Reklámot hallottak. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

0: mást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
1: Az Eco Tiny House csapata új kollégákat keres a termelésbe. Ha szeretsz alkotni, kétkezi munkát végezni és egy összetartó csapat része lennél, nálunk a helyed. Szakképzett és szakképzetlen munkatársak jelentkezését is várjuk kisházaink építéséhez. Stabil munkahely, fejlődési lehetőség, rövid péntek és támogató csapat vár rád Csíkszeredában. Jelentkezz most a hello@ecotini.house e-mail címen, vagy személyesen a régi Fonoda épületében, a Szentlélek utca 68 szám alatt. Eco Tiny House. Légy büszke arra, amit építesz.
0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Ha szereti az elmúlt 30 év zenéjét, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével. Szombatonként 11-től.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Életbe lépett a Vágányzár az Újtusnád és Csíkszentsimon közötti vasútvonalon, így egészen szeptember 16-áig. Pótlóbuszok szállítják az utasokat. A korlátozásra egy vasúti híd teljes újjáépítése miatt van szükség, a munkálatok ideje alatt pedig jelentősen módosul a menetrend. Ez szerint a Budapest és Brassó között közlekedő Korona, valamint a Hargida Intercity szerelvényei csak Csíkszeredáig járnak. Onnan Brassóig buszokkal lehet tovább utazni. Csíkszereda és Újtusnád között szintén vonatpótlók helyettesítik a Bukarest és Vasvásárhely közötti interrégió, valamint a Brassó és Déda közötti személyvonatokat. A korlátozás a távolsági járatokat is érinti. A Bukarest Szatmár-Németi vonat Segesvár felé kerül, míg a június közepén induló tengerparti idényjárat teljesen elkerüli Csíkszeredát és Brassót, valamint Madéfalvától Egyedhalma és Bodzavásár érintésével közlekedik Konstancáig. A Brassó és Jászvásár közötti szerelvények a Vágányzár ideje alatt egyáltalán nem érintik régiónkat, csak Jászvásár és Bákó között közlekednek.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Sztrájk őrséget tartanak ma a Sanitas szakszervezet tagjai a Munkaügyi Minisztérium bukaresti székhelye előtt. Az egészségügyi és szociális ágazatban dolgozók azért tiltakoznak, mert az új közalkalmazotti bértörvény tervezete szerintük radikálisan megnyírválná a jövedelmeiket és a jogaikat. A szakszervezet országos tanácsa hivatalosan is elutasította a tervezetet, amely álláspontjuk szerint az alkalmazottak több mint felénél a fizetések befagyasztását, sőt közvetlen csökkenését eredményezné. A tisztségviselők hangsúlyozták, a bérpótlékok tervezett lefaragása éppen azokat sújtaná a legkeményebben, akik nehéz körülmények között, váltott műszakban vagy folyamatos ügyeletben dolgoznak. A tiltakozók a létszámstopp azonnali feloldását, a pótlékok megtartását és az újabb bérfeszültségek megszüntetését követelik. Kifogásolják azt is, hogy a most közvitára bocsátott változat teljesen más, mint amiről hónapokon át tárgyaltak a szaktárcával. A Sanitas a törvénytervezet azonnali visszavonását követeli, amennyiben a kormány nem hátrál meg, június 3-ára már egy hatalmas bukaresti felvonulást hirdettek meg. A villamos energia árának csökkentése a román gazdaság talpraállításának alapfeltétele, jelentette ki Ilija Bolozsán. Az ügyvivő kormányfő közösségi oldalán figyelmeztetett, az elmúlt évek áremelkedései nem csak a családokat terhelték meg, de a romániai vállalatok versenyképességét is súlyosan rontották. Bolozsán hangsúlyozta, a számlák összege csak akkor fog apadni, ha felgyorsítják az energiatermelési, tárolási és hálózatkorszerűsítési projekteket. Romániának erre bőségesen van pénze, hiszen a modernizációs alapból 12 milliárd eurós visszanemtérítendő támogatást hagytak jóvá az országnak. Ebből közel 8 milliárd eurót kifejezetten energetikai hatékonyságra lehet fordítani. Pénzügyi támogatást kezdeményez az RMDS a sertés ágazatban tevékenykedő gazdák számára, hogy kompenzálják az afrikai sertéspestis miatt kiesett bevételeket. A Köncei Csaba, Kolcsár Károly és Magyar Lóránt Bálint parlamenti képviselők által kidolgozott tervezet a tavaly március 1-e és az idei február 1-e közötti veszteségekre nyújtana fedezetet. A hazai tenyésztőket ugyanis a kötelező leülések és a szállítási tilalmak miatt súlyos gazdasági károk érték, ami már az élelmiszerbiztonságot veszélyezteti. Az ÁPIA által kezelt támogatást jogi és természetes személyek, családi vállalkozások, valamint szövetkezetek is igényelhetik, amennyiben szerepelnek a hivatalos nyilvántartásokban, és nem

0: állnak csődeljárás alatt. A segítség mértéke 100 euró állategységként, gazdaságonként, legfeljebb 200 ezer eurós felső határig. A program teljes költségvetése közel 141 millió lej, amit a szaktárca büdzséjéből biztosítanak. A határidők szorosak, a kérelmeket június 30-áig kell benyújtani, a kifizetéseket pedig augusztus 30-áig teljesítik. Az RMDS törvénytervezetéről még a parlamentnek is szavaznia kell. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán javarészt borongós, de a továbbiakban is száraz időjárásra lehet számítani. Az élénk szél tovább fokozódik, ezzel tovább rontva a hőérzetet. 20 fokot mérnek Csíkszeredában, 22 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
1: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
1: Tele fülig zenékkel. Fan FM Rádió.

0: Lackó, te milyen jól festesz?
1: Vakolok főnök, de kösz.
0: A festőnadrágodra gondoltam. Menő.
1: Ja, az meg a héravakolatok mellé kaptam. Meg az ajándékalapozót is. Dupla akció a Sazinál. Májusban minden héravakolathoz ajándékalapozót adunk. Sőt, ha legalább 250 leértékben vásárolsz bármilyen trilag festéket vagy vakolatot, prémium munkaruhát választhatsz ajándékba. Hérafa festékek és vakolatok. Hosszantartó minőség, lenyűgöző színek. Keresd a Sazi üzletekben.
2: Amikor felbőg a motor, önkéntelenül is megremegsz. A szűk kanyarokban, a torkodban dobog a szíved. A Fan FM segít, hogy átéld az egyedülálló izgalmakat a Hargita Challenge-en. Június 12-14, Csíkszereda, a Hargita fürdő egyedülálló természeti környezetében. A rendezvény szervezője az AT Motorsport és Csíkszereda Városháza. Támogatói Hargita megye tanácsa, a Hargita megyei sportigazgatóságon keresztül. Visit Hargita, a Generali, a Heineken és az Unicredit Leasing. Az esemény média partnere a Fan FM Rádió. Nyári táborok a Minervában. A csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49 per A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
3: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: folyik? Hol szabad? Segítünk, hogy ne akadj el a dugóban, és jusson idő a kedvenc slágereidre. Csíkszereda és környéke közlekedése.
1: A Delgáz Grid RT gázvezetési munkálatai miatt időszakos forgalomkorlátozásra kell számítani május 28-a és június 4-e között a Petőfi Sándor utcában. A munkálatok ideje alatt naponta reggel 9 órától este 6 óráig teljes útlezárás lesz érvényben. A gépjárművezetők közlekedjenek fokozott figyelemmel és lehetőség szerint tervezzék meg előre az alternatív útvonalakat.
0: Hogy simábban menjen az út, útinfó a 87,6-on. Ez a Fun FM. Vigyázzunk egymásra!

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Tűzütött ki csütörtökön a Somlyó utca 33 alatti roma telepen. A Hargita megyei katasztrófavédelmi felügyelőség tájékoztatása szerint egy mintegy 20 négyzetméteres melléképület gyulladt ki. A lángok megfékezésére a csíkszeredai hivatásos tűzoltók vonultak ki két tűzoltó autóval és egy Smurd mentőegységgel. A tűzben egy személy könnyebb égési sérüléseket szenvedett a felső végtagján. A sérültet a helyszínen ellátták, azonban visszautasították a kórházi ellátást. A tűzoltóknak sikerült megakadályozniuk a lángok tovább terjedését, értesült a Marosvásárhelyi Rádió. Több fontos fejlesztésről és beruházásról döntött legutóbbi ülésén Hargita megye tanácsa. A döntések értelmében a csíkszeredai megyei sürgősségi kórház több új szakrendelést indít Balánbányán, a jelenlegi járóbetegrendelőknek helyet adó poliklinika épületében. Ehhez a megyei önkormányzat jóváhagyta, hogy a helyiségeket ingyenes használatba adják a kórház számára. A fejlesztés révén több egészségügyi szolgáltatás válik helyben elérhetővé. A tanácsülésen szó esett a Csíkszentkirályi regionális víz- és szennyvízhálózat fejlesztéséről is. A beruházás olyan szakaszba érkezett, hogy hamarosan elkezdődhet a vízelosztó rendszer kiépítése. A megyei tanács megerősítette a Hargita útkezelő vállalat idei költségvetését is, amely tavalyhoz hasonlóan 12,8 millió lej lesz. Újraindulnak a fontos képalkotó vizsgálatok a csíkszeredai poliklinikán, miután a megyei sürgősségi kórház beszerezte a szükséges sugárvédelmi engedélyeket. Június 2-ától jövő 2-től ismét elérhető lesz a röntgen, a mammográfia és a csontsűrűség mérés a járóbeteg rendelésen. Elégedetlenséget váltott ki az egészségügyi és szociális ágazatban dolgozók körében az új közalkalmazotti bértörvény tervezete. A szakszervezetek szerint a javaslat igazságtalan és jelentős jövedelemcsökkenést eredményezhet az alkalmazottak számára. A Sanitas szakszervezet konstancai vezetője Krisztina Rödulenszku figyelmeztetett, a hétvégi és ünnepnapi munkavégzésért járó pótlék a jelenlegi 100%-ról 10%-ra csökkenhet. Mint fogalmazott, egy egészségügyi dolgozó karácsonykor mindössze körülbelül

0: felől 140 lejt kapna az ünnepnapi munkáért. A tervezet szerint az éjszakai műszakpótlék is mérséklődne 15%-ról 10%-ra. A szakszervezeti vezető szerint a legnagyobb problémát az jelenti, hogy a jogszabály a helyreállítási alap, azaz a penerere egyik mérföldköveként szerepel, így elfogadása esetén hosszú időn át nem lenne mód a módosítására, vagy az esetleges igazságtalanságok korrigálására. Az új közalkalmazotti bértörvény tervezetét a Munkaügyi Minisztérium, az Oktatási Tárca képviselőivel, valamint az ágazati szakszervezetek vezetőivel tárgyalja. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint térségünkben a délután folyamán marad a változóan felhős égbolt, mellett a javarészt száraz, napos, a továbbiakban is erősen szeles időjárás, helyenként akár viharossá fokozódhat a légmozgás. 21 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, a reális hőérzet az élénk szél miatt 19 fokra tehető.
1: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
1: Tele fülig zenékkel.
2: Fan FM Rádió.
1: Fan FM Rádió.

Velünk kerek a nap. FM 87,6. Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fan FM. Fülig zene.

0: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pápfájdalom? Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer. Olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camps Team élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
2: A tavasz színeit és ízeit tárja az olvasók elé a Székely Konyha és Kert Gasztromagazin májusi lapszáma. Szakácsunk Szőcselőt a szezon nyitó grill partihoz ajánl fogásokat, Vitos Dorottya dietetikusunk a tápláló saláták titkait osztja meg. Ellátogatunk Homoró Dremetére megkóstolni ladó hunor salátáit. Hal specialistánk Kicsi Zsiga sügért és süllőt készít. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.ro oldalán.
3: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. 15 éve változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri? A Lidlben az ananász kilója 6 lej 99 bani a Lidl Plusszal, és a hazai tök kilója 4 lej 99 bani a Lidl Plusszal. Lidl. 15 éve igazán megéri.
4: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
1: Az Eco Tiny House csapata új kollégákat keres a termelésbe. Ha szeretsz alkotni, kétkezi munkát végezni és egy összetartó csapat része lennél, nálunk a helyed. Szakképzett és szakképzetlen munkatársak jelentkezését is várjuk kisházaink építéséhez. Stabil munkahely, fejlődési lehetőség, rövid péntek és támogató csapat vár rád Csíkszeredában. Jelentkezz most a hellokukac@ecotini.house e-mail címen, vagy személyesen a régi Fonoda épületében, a Szentlélek utca 68 szám alatt. Eco Tiny House. Légy büszke arra, amit építesz.
0: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
2: Ha szereti az elmúlt 30 év zenéit, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével.
0: Szombatonként 11-től.

0: Fokról fokra, percről percre. Mi megmondjuk, mire számíts a Csíki medencében. Időjárás a Fun FM rádióban.
1: A forró napokat követően csütörtökön és pénteken átmeneti lehűlés várható, ehhez nagyban hozzájárul az ország döntő részén viharossá fokozódó szél. Hívja fel a figyelmet az Országos Meteorológiai Szolgálat. A déli régiókban ráadásul felhőszakadások, villámlás és jégeső is kialakulhat. Csütörtökön szinte az egész országban jelentős légköri instabilitásra és erős széllökésekre kell számítani. A szélsebesség általában eléri a 45-55 km/h, miközben a déli ország részben helyenként heves felhőszakadások, villámlások és elszórtan jégeső is kialakulhat. A déli Kárpátokban és az erdélyi szigethegységben még ennél is komolyabb, helyenként 70-90 km/h szélviharokra figyelmeztetnek a szakemberek. Május 29-én pénteken a szél továbbra is Máramarosban, Erdély és Moldva nagy részén, valamint Dobrudzsa északi területein tombol majd leginkább, elérve az 50-70 km/h sebességet. A hétvégére ismét felmelegedés várható, a hőmérséklet újra meghaladhatja a 25-27 Celsius fokot, a lehűléssel egyidejűleg a csapadék kialakulásának valószínűsége is növekszik.
0: Friss előrejelzés, hogy ma is fülig érjen a szád. 87,6 FM. Csíkszereda.

kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színészet, az élet a diéta. Minek őre menni, kezdjetek szeretni.

fáj, remegni a félek, éreznéd élek. Kezdjetek el élni, hogy ne kelljen félni,

0: elmúlt az élet.
1: Kezdjetek el élni.
2: Közérdekű hirdetés következik.
3: Életbe lépett a Vágányzár az Újtusnád és Csíkszentsimon közötti vasútvonalon, így egészen szeptember 16-áig. Pótlóbuszok szállítják az utasokat. A korlátozásra egy vasúti híd teljes újjáépítése miatt van szükség, a munkálatok ideje alatt pedig jelentősen módosul a menetrend. Ez szerint a Budapest és Brassó között közlekedő Korona, valamint a Hargita Intercity szerelvényei csak Csíkszeredáig járnak. Onnan Brassóig buszokkal lehet tovább utazni. Csíkszereda és Újtusnád között szintén vonatpótlók helyettesítik a Bukarest és Marosvásárhely közötti interrégió, valamint a Brassó és Déda közötti személyvonatokat. A korlátozás a távolsági járatokat is érinti. A Bukarest Szatmár-Németi vonat Segesvár felé kerül, míg a június közepén induló tengerparti idényjárat teljesen elkerüli Csíkszeredát és Brassót, valamint Madéfalvától Egyedhalma és Bodzavásár érintésével közlekedik Konstancáig. A Brassó és Jászvásár közötti szerelvények a Vágányzár ideje alatt egyáltalán nem érintik régiónkat, csak Jászvásár és Bákó között közlekednek.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: 15 éve a Lidl-nél megtalálsz mindent, amire vágysz, és azt is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Csütörtöktől csapd le a cson nélküli szeletelt sert és nyakkarajra 100 g-onként 2 lej 19 baniért, az 1 kg-os Gelatelli vegyes prémium fagylaltra 17 lej 99 baniért, és az 1 literes univerzális Domestos Extended Powerre 9 lej 99 baniért. Jelentkezz a Lidl Plus születésnapi nyereményjátékára, és nyerd meg az 5 teljes csomag egyikét a spanyol nagydíjra, vagy más nyereményeket, amelyekről még nem is tudtad, hogy szeretnéd őket. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Tűzütött ki csütörtökön a Somlyó utca 33 alatti roma telepen. A Hargita megyei katasztrófavédelmi felügyelőség tájékoztatása szerint egy mintegy 20 négyzetméteres melléképület gyulladt ki. Palángok megfékezésére a csíkszeredai hivatásos tűzoltók vonultak ki két tűzoltó autóval és egy Smurd mentőegységgel. A tűzben egy személy könnyebb égési sérüléseket szenvedett a felső végtagján. A sérültet a helyszínen ellátták, azonban visszautasították a kórházi ellátást. A tűzoltóknak sikerült megakadályozniuk a lángok tovább terjedését, értesült a Marosvásárhelyi Rádió. Több fontos fejlesztésről és beruházásról döntött legutóbbi ülésén Hargita megye tanácsa. A döntések értelmében a csíkszeredai megyei sürgősségi kórház több új szakrendelést indít Balánbányán, a jelenlegi járóbetegrendelőknek helyet adó poliklinika épületében. Ehhez a megyei önkormányzat jóváhagyta, hogy a helyiségeket ingyenes használatba adják a kórház számára. A fejlesztés révén több egészségügyi szolgáltatás válik helyben elérhetővé. A tanácsülésen szó esett a Csíkszentkirályi regionális víz- és szennyvízhálózat fejlesztéséről is. A beruházás olyan szakaszba érkezett, hogy hamarosan elkezdődhet a vízelosztó rendszer kiépítése. A megyei tanács megerősítette a Hargita útkezelő vállalat idei költségvetését is, amely tavalyhoz hasonlóan 12,8 millió lej lesz. Újraindulnak a fontos képalkotó vizsgálatok a csíkszeredai poliklinikán, miután a megyei sürgősségi kórház beszerezte a szükséges sugárvédelmi engedélyeket. Június 2-ától jövő 2-től ismét elérhető lesz a röntgen, a mamográfia és a csontsűrűség mérés a járóbeteg rendelésen. Elégedetlenséget váltott ki az egészségügyi és szociális ágazatban dolgozók körében az új közalkalmazotti bértörvény tervezete. A szakszervezetek szerint a javaslat igazságtalan és jelentős jövedelemcsökkenést eredményezhet az alkalmazottak számára. A Sanitas szakszervezet konstancai vezetője Krisztina Rödulenszku figyelmeztetett, a hétvégi és ünnepnapi munkavégzésért járó pótlék a jelenlegi 100%-ról 10%-ra csökkenhet. Mint fogalmazott, egy egészségügyi dolgozó karácsonykor mindössze körülbelül 40 lejt kapna az ünnepnapi munkáért. A tervezet szerint az éjszakai műszakpótlék is mérséklődne 15%-ról 10%-ra. A szakszervezeti vezető szerint a legnagyobb problémát az jelenti, hogy a jogszabály a helyreállítási alap, azaz a PNRR-re egyik mérföldköveként szerepel, így elfogadása esetén hosszú időn át nem lenne mód a módosítására, vagy az esetleges igazságtalanságok korrigálására. Az új közalkalmazotti bértörvény tervezetét a Munkaügyi Minisztérium, az Oktatási Tárca képviselőivel, valamint az ágazati szakszervezetek vezetőivel tárgyalja. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint térségünkben a délután folyamán marad a változóan felhős égbolt, mellett a javarészt száraz, napos, a továbbiakban is erősen szeles időjárás, helyenként akár viharossá fokozódhat a légmozgás. 21 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, a reális hőérzet az élénk szél miatt 19 fokra tehető.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Tele
0: fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. 15 éve változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben az ananász kilója 6 lej 99 bani a Lidl Plusszal, és a hazai tök kilója 4 lej 99 bani a Lidl Plusszal. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camps Team élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
2: Antibiotikumot szed? Most már nincs szükség folyamatos emlékeztetőkre, ha probiotikumot is szed. Happy Flor Saccharomyces boulardii az antibiotikummal együtt vehető be. Ez egy étrendkiegészítő. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
1: Amikor felbőg a motor, önkéntelenül is megremegsz. A szűk kanyarokban, a torkodban dobog a szíved. A Fan FM segít, hogy átéld az egyedülálló izgalmakat a Hargita Challenge-en. Június 12-14, Csíkszereda, a Hargita fürdő egyedülálló természeti környezetében. A rendezvény szervezője az AT Motorsport és Csíkszereda Városháza. Támogatói Hargita megye tanácsa, a Hargita megyei sportigazgatóságon keresztül. Visit Hargita, a Generali, a Heineken és az Unicredit Leasing. Az esemény média partnere a Fan FM Rádió.
3: Figyelj, te tényleg komolyan gondolod, hogy vegyünk fel egy hitelt a nyaralásra?
4: Igen, miért?
3: Nem tudom, inkább fordítsunk valamit a házra.
4: De hát eddig is mindig a házzal foglalkoztunk. Most foglalkozunk egy kicsit magunkkal is. És mondok még valamit. Anna nem arra fog emlékezni, hogy lecseréltük a kanapét, vagy felújítottuk a konyhát. Arra viszont biztosan emlékezni fog, hogy a szüleivel Európában nyaralt.
3: Lehet, hogy igazad van, de hová menjünk?
4: Bárhová. Ahová csak szeretnénk.
5: Bármit szeretnél megvalósítani, bárhová szeretnél eljutni, bármilyen ötleted van, az UniCredit Consumer Financing segít közelebb kerülni hozzá. Személyi kölcsön fix kamattal már 5,99%-tól. THM 9,25%. UniCredit.
4: Olvassa el figyelmesen a szerződésben foglaltakat. Ez a típusú hitel komoly pénzügyi kockázattal jár.
6: A Dakota Security fegyver- és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni. Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752 és 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
7: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: Fültől fülig Fan FM. FM 87.6 Csíkszereda.
1: Fan FM Rádió. Fülig zene.
0: Fan FM.

0: Hosszabb útvonalon közlekedik a nyári időszakban a Csíki Transz-Hargita fürdői járata. Az utasok kérésére május 9-től szombattól a 10-es járat egészen a Mofettáig szállítja az utasokat. Így aki kirándulni indul, pihenni szeretne, vagy a Mofettát keresné fel, tömegközlekedéssel is kényelmesen eljut Hargita fürdőre. Az említett járat időpontjai nem változnak.
1: Útinfót hallottak. Kevesebb duma, több zene. Fun FM. New truck, big lady.

0: 15 éve a Lidl-nél megtalálsz mindent, amire vágysz, és azt is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Csütörtöktől csap le a cson nélküli szeletelt sert és nyakkarajra 100 g-onként 2 lej 19 baniért, az 1 kg-os Gelatelli vegyes prémium fagylaltra 17 lej 99 baniért, és az 1 literes univerzális Domestos Extended Powerre 9 lej 99 baniért. Jelentkezz a Lidl Plus születésnapi nyereményjátékára, és nyerd meg az 5 teljes csomag egyikét a spanyol nagydíjra, vagy más nyereményeket, amelyekről még nem is tudtad, hogy szeretnéd őket. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: Mackó, te milyen jól festesz?
2: Vakolok főnök, de kösz.
1: A festőnadrágodra gondoltam. Menő.
2: Ja, az meg a héra vakolatok mellé kaptam. Meg az ajándék alapozót is. Dupla akció a Sazinál. Májusban minden héra vakolathoz ajándék alapozót adunk. Sőt, ha legalább 250 leértékben vásárolsz bármilyen trilag festéket vagy vakolatot, prémium munkaruhát választhatsz ajándékba. Héra fa festékek és vakolatok. Hosszantartó minőség, lenyűgöző színek. Keresd a Sazi üzletekben.
3: Reklámot hallottak.

0: A Petőfi Sándor utcában zajló munkálatok miatt május 28-a és június 4-e között ideiglenes változások lesznek a Csíki Transz 1-es vonalán. A csordagyűjtő naturlakópark járaton kimarad a Petőfi Sándor általános iskola, valamint a Galombok utca megálló.
1: Útinfót hallottak.

0: Nálunk a Mikó vár. A Petőfi utca. A Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól. Szerelem az éterben. Kinek füle van, hallja
1: meg. Szerelem az éterben. Fun FM Rádió.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Tűzütött ki csütörtökön a Somlyó utca 33 alatti roma telepen. A Hargita megyei katasztrófavédelmi felügyelőség tájékoztatása szerint egy mintegy 20 négyzetméteres melléképület gyulladt ki. A lángok megfékezésére a csíkszeredai hivatásos tűzoltók vonultak ki két tűzoltó autóval és egy Smurd mentőegységgel. A tűzben egy személy könnyebb égési sérüléseket szenvedett a felső végtagján. A sérültet a helyszínen ellátták, azonban visszautasították a kórházi ellátást. A tűzoltóknak sikerült megakadályozniuk a lángok tovább terjedését, értesült a Marosvásárhelyi Rádió. Több fontos fejlesztésről és beruházásról döntött legutóbbi ülésén Hargita megye tanácsa. A döntések értelmében a csíkszeredai megyei sürgősségi kórház több új szakrendelést indít Balánbányán, a jelenlegi járóbetegrendelőknek helyet adó poliklinika épületében. Ehhez a megyei önkormányzat jóváhagyta, hogy a helyiségeket ingyenes használatba adják a kórház számára. A fejlesztés révén több egészségügyi szolgáltatás válik helyben elérhetővé. A tanácsülésen szó esett a Csíkszentkirályi regionális víz- és szennyvízhálózat fejlesztéséről is. A beruházás olyan szakaszba érkezett, hogy hamarosan elkezdődhet a vízelosztó rendszer kiépítése. A megyei tanács megerősítette a Hargita útkezelő vállalat idei költségvetését is, amely tavalyhoz hasonlóan 12,8 millió lej lesz. Újra indulnak a fontos képalkotó vizsgálatok a csíkszeredai poliklinikán, miután a megyei sürgősségi kórház beszerezte a szükséges sugárvédelmi engedélyeket. Június 2-ától jövő 2-től ismét elérhető lesz a röntgen, a mammográfia és a csontsűrűség mérés a járóbeteg rendelésen. Elégedetlenséget váltott ki az egészségügyi és szociális ágazatban dolgozók körében az új közalkalmazotti bértörvény tervezete. A szakszervezetek szerint a javaslat igazságtalan és jelentős jövedelemcsökkenést eredményezhet az alkalmazottak számára. A Sanitas szakszervezet konstancai vezetője Krisztina Rödulescu figyelmeztetett, a hétvégi és ünnepnapi munkavégzésért járó pótlék a jelenlegi 100%-ról 10%-ra csökkenhet. Mint fogalmazott, egy egészségügyi dolgozó karácsonykor mindössze körülbelül 40 lejt kapna az ünnepnapi munkáért. A tervezet szerint az éjszakai műszakpótlék is mérséklődne 15%-ról 10%-ra. A szakszervezeti vezető szerint a legnagyobb problémát az jelenti, hogy a jogszabály, a helyreállítási alap, azaz a PNRR-re egyik mérföldköveként szerepel, így elfogadása esetén hosszú időn át nem lenne mód a módosítására, vagy az esetleges igazságtalanságok korrigálására. Az új közalkalmazotti bértörvény tervezetét a Munkaügyi Minisztérium, az Oktatási Tárca képviselőivel, valamint az ágazati szakszervezetek vezetőivel tárgyalja. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint térségünkben a délután folyamán marad a változóan felhős égbolt mellett a javarészt száraz, napos, a továbbiakban is erősen szeles időjárás, helyenként akár viharossá fokozódhat a légmozgás. 21 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, a reális hőérzet az élénk szél miatt 19 fokra tehető.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel.
2: Fun FM Rádió.
0: Fun FM Rádió.

0: Óvd meg megtakarításaidat a 4 hónapos futamidejű Fresh Money euróbetéttel, évi 2,5%-os kamattal, valamint Benere árfolyamon számított lei euró, euró lei devizaváltással a Smart Hour keretében a Smart Mobile alkalmazásban. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Reklámot hallottak.

Tűztől fülig. Fan FM. Minden a fülnek. Fan FM.

0: Hol torlódik? Hol szabad? Segítünk, hogy ne akadj el a dugóban, és jusson idő a kedvenc slágereidre. Csíkszereda és környéke közlekedése.
1: A Delgáz Grid RT gázvezetési munkálatai miatt időszakos forgalomkorlátozásra kell számítani május 28-a és június 4-e között a Petőfi Sándor utcában. A munkálatok ideje alatt naponta reggel 9 órától este 6 óráig teljes útlezárás lesz érvényben. A gépjárművezetők közlekedjenek fokozott figyelemmel és lehetőség szerint tervezzék meg előre az alternatív útvonalakat.
0: Hogy simábban menjen az út, útinfó a 87,6-on. Ez a Fun FM. Vigyázzunk egymásra! Ha szereti az elmúlt 30 év zenéit, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenében. Szombatonként 11-től.

0: napra, percről percre. Mi megmondjuk, mire számít a Csíki medencében. Időjárás a Fan FM rádióban.
1: A forró napokat követően csütörtökön és pénteken átmeneti lehűlés várható, ehhez nagyban hozzájárul az ország döntő részén viharossá fokozódó szél. Hívja fel a figyelmet az Országos Meteorológiai Szolgálat. A déli régiókban ráadásul felhőszakadások, villámlás és jégeső is kialakulhat. Csütörtökön szinte az egész országban jelentős légköri instabilitásra és erős széllökésekre kell számítani. A szélsebesség általában eléri a 45-55 km/h, miközben a déli ország részben helyenként heves felhőszakadások, villámlások és elszórtan jégeső is kialakulhat. A déli Kárpátokban és az erdélyi szigethegységben még ennél is komolyabb, helyenként 70-90 km/h szélviharokra figyelmeztetnek a szakemberek. Május 29-én pénteken a szél továbbra is Máramarosban, Erdély és Moldva nagy részén, valamint Dobrudzsa északi területein tombol majd leginkább, elérve az 50-70 km/h sebességet. A hétvégére ismét felmelegedés várható, a hőmérséklet újra meghaladhatja a 25-27 Celsius fokot, a lehűléssel egyidejűleg a csapadék kialakulásának valószínűsége is növekszik.
0: Friss előrejelzés, hogy ma is fülig érjen a szád. 87,6 FM. Csíkszereda.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Életbe lépett a Vágányszár az Újtusnád és Csíkszentsimon közötti vasútvonalon, így egészen szeptember 16-áig. Pótlóbuszok szállítják az utasokat. A korlátozásra egy vasúti híd teljes újjáépítése miatt van szükség, a munkálatok ideje alatt pedig jelentősen módosul a menetrend. Ez szerint a Budapest és Brassó között közlekedő Korona, valamint a Hargida Intercity szerelvényei csak Csíkszeredáig járnak. Onnan Brassóig buszokkal lehet tovább utazni. Csíkszereda és Újtusnád között szintén vonatpótlók helyettesítik a Bukarest és Marosvásárhely közötti interrégió, valamint a Brassó és Déda közötti személyvonatokat. A korlátozás a távolsági járatokat is érinti. A Bukarest Szatmár-Németi vonat Segesvár felé kerül, míg a június közepén induló tengerparti idényjárat teljesen elkerüli Csíkszeredát és Brassót, valamint Madéfalvától Egyedhalma és Bodzavásár érintésével közlekedik Konstancáig. A Brassó és Jászvásár közötti szerelvények a Vágányzár ideje alatt egyáltalán nem érintik régiónkat, csak Jászvásár és Bákó között közlekednek.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6. Csíkszereda.

0: Szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól. Szerelem az éterben. Kinek füle van, hallja
1: Kinek
0: meg.
1: Kinek füle van, hallja meg. Szerelem az éterben. Fun FM Rádió.

0: Hozzászoktál, hogy szeretteid csak egy kattintásnyira vannak? Most még közelebb lehetnek. Legyél te is a Raiffeisen Bank ügyfele, nyiss lej alapú folyószámlát és díjmentes forintszámlát is kapsz nulla számla vezetési díjjal és Benere deviza árfolyammal. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Reklámot hallottak.

0: szereti az elmúlt 30 év zenéjét, az MP3 korában is a legjobb választás. Abakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével.
1: Szombatonként 11-től.

0: fokról fokra, percről percre. Mi megmondjuk, mire számít a Csíki medencében. Időjárás a Fun FM rádióban.
1: A forró napokat követően csütörtökön és pénteken átmeneti lehűlés várható, ehhez nagyban hozzájárul az ország döntő részén viharossá fokozódó szél. Hívja fel a figyelmet az Országos Meteorológiai Szolgálat. A déli régiókban ráadásul felhőszakadások, villámlás és jégeső is kialakulhat. Csütörtökön szinte az egész országban jelentős légköri instabilitásra és erős széllökésekre kell számítani. A szélsebesség általában eléri a 45-55 km/h, miközben a déli ország részben helyenként heves felhőszakadások, villámlások és elszórtan jégeső is kialakulhat. A déli Kárpátokban és az erdélyi szigethegységben még ennél is komolyabb, helyenként 70-90 km/h szélviharokra figyelmeztetnek a szakemberek. Május 29-én pénteken a szél továbbra is Máramarosban, Erdély és Moldvan nagy részén, valamint Dobrudzsa északi területein tombol majd leginkább, elérve az 50-70 km/h sebességet. A hétvégére ismét felmelegedés várható, a hőmérséklet újra meghaladhatja a 25-27 Celsius fokot. A lehűléssel egyidejűleg a csapadék kialakulásának valószínűsége is növekszik.
0: Friss előrejelzés, hogy ma is fülig érjen a szád. 87,6 FM. Csíkszereda.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a fenefen.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

0: szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól. Szerelem az éterben. Kinek füle van, hallja
1: Kinek
0: meg.
1: Kinek füle van, hallja meg. Szerelem az éterben. Fun FM Rádió.
2: Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.

0: a legjobb társ a munkában is. Fun FM 87,6.
1: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM
2: Rádió.
1: Fülig zene.

0: Útinfó. Hosszabb útvonalon közlekedik a nyári időszakban a Csíki Transz-Hargita fürdői járata. Az utasok kérésére május 9-től szombattól a 10-es járat egészen a Moffettáig szállítja az utasokat. Így aki kirándulni indul, pihenni szeretne, vagy a Moffettát keresné fel, tömegközlekedéssel is kényelmesen eljut Hargita fürdőre. Az említett járat időpontjai nem változnak.
1: Útinfót hallottak. Kevesebb duma, több zene. Fun FM.

0: fokról fokra, percről percre. Mi megmondjuk, mire számíts a Csíki medencében. Időjárás a Fun FM rádióban.
1: A forró napokat követően csütörtökön és pénteken átmeneti lehűlés várható, ehhez nagyban hozzájárul az ország döntő részén viharossá fokozódó szél. Hívja fel a figyelmet az Országos Meteorológiai Szolgálat. A déli régiókban ráadásul felhőszakadások, villámlás és jégeső is kialakulhat. Csütörtökön szinte az egész országban jelentős légköri instabilitásra és erős széllökésekre kell számítani. A szélsebesség általában eléri a 45-55 km/h, miközben a déli ország részben helyenként heves felhőszakadások, villámlások és elszórtan jégeső is kialakulhat. A déli Kárpátokban és az erdélyi szigethegységben még ennél is komolyabb, helyenként 70-90 km/h szélviharokra figyelmeztetnek a szakemberek. Május 29-én pénteken a szél továbbra is Máramarosban, Erdély és Moldva nagy részén, valamint Dobrudzsa északi területein tombol majd leginkább, elérve az 50-70 km/h sebességet. A hétvégére ismét felmelegedés várható, a hőmérséklet újra meghaladhatja a 25-27 Celsius fokot. A lehűléssel egyidejűleg a csapadék kialakulásának valószínűsége is növekszik.
0: Friss előrejelzés, hogy ma is fülig érjen a szád. 87,6 Fun FM. Csíkszereda.
2: A jóból sosem elég, magyar zenék órája.
3: Megállás nélkül. Fun FM. Fülig zene.

0: Szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól. Szerelem az éterben. Kinek füle van, hallja
1: Kinek
0: meg.
1: Kinek füle van, hallja meg. Szerelem az éterben. Fun FM Rádió.

0: Félig zene, félig magyar. Ez a Magyar Zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.
0: A jóból sosem elég. Magyar Zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.

0: Szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól.
1: Kinek füle van, hallja meg! Szerelem az éterben. Fun FM Rádió.
0: FM 87.6 Csíkszereda.

0: fokról fokra, percről percre. Mi megmondjuk, mire számít a Csíki medencében. Időjárás a Fun FM rádióban.
1: A forró napokat követően csütörtökön és pénteken átmeneti lehűlés várható, ehhez nagyban hozzájárul az ország döntő részén viharossá fokozódó szél. Hívja fel a figyelmet az Országos Meteorológiai Szolgálat. A déli régiókban ráadásul felhőszakadások, villámlás és jégeső is kialakulhat. Csütörtökön szinte az egész országban jelentős légköri instabilitásra és erős széllökésekre kell számítani. A szélsebesség általában eléri a 45-55 km/h, miközben a déli ország részben helyenként heves felhőszakadások, villámlások és elszórtan jégeső is kialakulhat. A déli Kárpátokban és az Erdélyi Szigethegységben még ennél is komolyabb, helyenként 70-90 km/h szélviharokra figyelmeztetnek a szakemberek. Május 29-én pénteken a szél továbbra is Máramarosban, Erdély és Moldvan nagy részén, valamint Dobrudzsa északi területein tombol majd leginkább, elérve az 50-70 km/h sebességet. A hétvégére ismét felmelegedés várható, a hőmérséklet újra meghaladhatja a 25-27 Celsius fokot. A lehűléssel egyidejűleg a csapadék kialakulásának valószínűsége is növekszik.
0: Friss előrejelzés, hogy ma is fülig érjen a szád. 87,6 Fun FM. Csíkszereda.
2: Szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól. Szerelem az éterben. FM 87,6 Csíkszereda.

Szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól. Szerelem az éterben. Kinek füle van, hallja meg. FM 87.6 Csíkszereda.

0: Szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól szerelem az éterben.
1: Fun FM Rádió.
0: Kinek füle van, hallja meg.
1: Kinek füle van, hallja meg. Szerelem az éterben.

0: Fun FM Rádió. Fülig zene.
1: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
0: Fun FM

0: FM rádió.
1: Bárhol,
2: bármikor.
0: Éterben,
1: online vagy mobilon.
2: Fülig zenék.
1: Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Változatosan.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Ha szóra bírnám a hátsó ülést, tudnám

0: I'ma get you real good and I betcha.
1: Fülytől fülig.
2: Fun FM Rádió. Fülig zene.
1: Fülig zene. Fun FM. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
2: Fun FM Rádió.
1: Fülig zene.

0: Rádió.
1: Turn it up!
0: Főleg zene!
2: Let me talk to him. Let me talk.

0: Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Fun FM Rádió. Fülig zene.
1: Fun FM. Néha még azt hiszem, hogy még mindig szeretlek.

segíthetek. Köszös szívemát ver újra, megcsal aztán hozzám bújna. Boldogság, te olcsó kurva, hol lehetsz, ha senki tudja. Hallja csak, ha sírok éjjel, folyton folyvást.

0: 87.6 Csíkszereda. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
1: Fülig zene.
0: Fülig zene.

0: Nálunk a Mikó vár, a Petőfi utca, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

az elmúlt évtizedek válogatott slágerei. És napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.

0: Csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6
1: Csíkszereda.

0: Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik. FanFM Rádió, Fülig Zene.
1: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. FanFM.
0: Fülig Zene.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig Zene.